0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 13. fejezet. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglevő hatalmasságok, felsőbbségeket pedig Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbsége, az Isten rendelése ellen szegül, és az ellen támad, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomasságtól, a hatalomtól? Akkor tedd a jót, cselekedd azt, és dicsérni fog téged. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki gonosz cselekszik. De nem csak a büntetés miatt tedd, hanem a lelki ismeretért is muszáj engedelmeskednünk. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztjükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymás szeressétek. Mert aki a másik ember szereti, az a törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és hamisítanunk bizonyságot, ne szólj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, a nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Zsidókhoz írt levél első részének harmadik versét olvasom fel. Az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten beszéde hatalmas és tevékeny. A Biblia azt mondja a János evangéliuma első rész harmadik versében, hogy Isten az ő szavával teremtette az egész világot. A mindenség általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. De Istennek nem csak az alkotó képessége van meg, hanem arra is van képessége, hogy amit teremtett, azt ő fenntartsa. Ezt olvastam, az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Ugyanígy tartja fenn a te életedet is, mivel az ő szava által születtél. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik. Máté evangéliuma 4. rész 4. verse volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten beszédet tartja fenn a te szellemedet, ugyanúgy, ahogy az ételfogyasztása fenntartja a te testedet. Jobb azt mondja, szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Az Isten beszéde a te igazi fenntartód. Ez az, ami garantálja a maradandó sikeredet, boldogulásodat, egészségedet és a békességedet is. Még ha minden más el is múlik, az ő beszéde is sose. A 119. Zsoltár 89. versében az van, hogy Uram, örökké megmarad a te beszéded a mennyben. Tehát az Isten beszéde állandó, és nem változik meg. Engedd, hogy Isten beszéde felrázzon téged. Ez az, ami fenntart téged, és a folyamatos győzelemben tart meg. Most egy megvallást fogok mondani, amit ha akarsz, elmondhatsz velem együtt. Isten beszéde által születtem. Isten beszédének alkotó és fenntartó ereje munkálkodik bennem. Átadom magam teljesen a beszéd fenntartó erejének, amely képes felépíteni, nevelni, és az élet, és a mai nap...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 14. fejezet. A hitben erőtleneket fogadjátok be, anélkül, hogy a vélekedéseit ítélgetnétek. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldségféléket eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károztassa és ne ítélje el azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Mindenki a saját urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Az egyik napot az egyik ember különbnek tartja a másiknál, a másik pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki vigyáz a napokra, az Úrért vigyázzon. Aki eszik, az Úrért egyen, mert hálát ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik. És szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott föl és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind halottakon és mind az élőkön is uralkodjon. Te pedig miért károsztatod, miért ítéled el a testvéredet? Miért nézed le, miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hiszen megvan írva, élek én, azt mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek. Azért egymást többé ne károztassuk és ne ítélgessük, hanem inkább legyünk azon, hogy a testvéreknek ne okozunk megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi se tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretettel. Ételeddel ne veszítsd el őt, ne okozd a vesztét annak, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És aki ebbe szolgál a Krisztusnak, az Isten előtt kedves, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat.

0: Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik, megbotránkozik. Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, károsztatva ma, mert nem hittelevett. Ami pedig nem hitből van, az bűn.
1: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Zsidókhoz írt levél első részének harmadik versét olvasom fel. Az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten beszéde hatalmas és tevékeny. A Biblia azt mondja a János Evangéliuma első rész harmadik versében, hogy Isten az ő szavával teremtette az egész világot. A mindenség általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. De Istennek nem csak az alkotó képessége van meg, hanem arra is van képessége, hogy amit teremtett, azt ő fenntartsa. Ezt olvastam, az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ugyanígy tartja fenn a te életedet is, mivel az ő szava által születtél. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik. Máté Evangélium 4. rész 4. verse volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten beszéde tartja fenn a te szellemedet, ugyanúgy, ahogy az ételfogyasztása fenntartja a te testedet. Jobb azt mondja, szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Az Isten beszéde a te igazi fenntartód. Ez az, ami garantálja a maradandó sikeredet, boldogulásodat, egészségedet és a békességedet is. Még ha minden más el is múlik, az ő beszéde is sose. A 119. Zsoltár 89. versében az van, hogy Uram, örökké megmarad a te beszéded a mennyben. Tehát az Isten beszéde állandó, és nem változik meg. Engedd, hogy Isten beszéde felrázzon téged. Ez az, ami fenntart téged, és a folyamatos győzelemben tart meg. Most egy megvallást fogok mondani, amit ha akarsz, elmondhatsz velem együtt. Isten beszéde által születtem. Isten beszédének alkotó és fenntartó ereje munkálkodik bennem. Átadom magam teljesen a beszéd fenntartó erejének, amely képes felépíteni, nevelni, és az élet és a mai nap kihívása.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 15. fejezet. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudniillik, a fele barátjának kedveskedjen, kedvezzen, hogy annak javára legyen és az épülésére. Hiszen Krisztus se önmagának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak a mi tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogy megvan írva, magasztallak azért téged a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek. És ismét, ahogy megvan írva, örüljetek ti pogányok az ő népével együtt. Ismét megvan írva, dicsérjétek az Urat mind ti pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Izajás is így írja, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és föl kell, hogy uralkodjék a népeken, a pogányokon, mert benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És meg vagyok győződve, testvéreim, arról, meg vagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani, hinteni. Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között. Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezzem, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt legyen. Van tehát, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt, mert nem merek szólni olyasmiről, amit nem Krisztus cselekedett általam, a pogányok engedelmességére, akár szóval vagy tettel, jelek és csodák ereje által, a Szent Szellem ereje által, annyira, hogy Jeruzsálemtől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Azt tartom tehát tisztességes, becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert, hogy ne mások által lerakott alapra építsek, hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel hogy nincs már munkaterület számomra ezen a vidéken, és mert már sok esztendeje vágyom utánatok, elmegyek hozzátok. Amikor majd Hispániába utazom, remélem azért, hogy átutazóban meglátlak titeket, és majd ti fogtok útnak indítani, miután egy kissé felüdültem nálatok. mert most Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, tetszett nekik, hogy a jeruzsálemi szentek szegényeinek valamit adakozzanak. Jónak látták, és tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok az ő szellemi javaikból részesedtek, akkor tartoznak nekik, viszont szolgálni a földi javaikkal. Ha tehát majd ezt elvégeztem, és szolgálatuk gyümölcsére a pecsétet ráütöttem, titeket útba ejtve elmegyek Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának teljességével érkezem. Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozzatok Istenhez én értem, hogy megszabaduljak mindazoktól, akik hitetlenek, akik engedetlenek Júdeában, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szentek előtt, hogy örömmel eljussak hozzátok Isten akaratából, és nálatok megpihenjek, veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Zsidókhoz írt levél első részének harmadik versét olvasom fel. Az ő hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten beszéde hatalmas és tevékeny. A Biblia azt mondja a János evangéliuma első rész harmadik versében, hogy Isten az ő szavával teremtette az egész világot. A mindenség általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. De Istennek nem csak az alkotó képessége van meg, hanem arra is van képessége, hogy amit teremtett, azt ő fenntartsa. Ezt olvastam, az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Ugyanígy tartja fenn a te életedet is, mivel az ő szava által születtél. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik. Máté evangélium 4. rész 4. verse volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten beszédet tartja fenn a te szellemedet, ugyanúgy, ahogy az ételfogyasztása fenntartja a te testedet. Jobb azt mondja, szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Az Isten beszéde a te igazi fenntartód. Ez az, ami garantálja a maradandó sikeredet, boldogulásodat, egészségedet és a békességedet is. Még ha minden más el is múlik, az ő beszéde is sose. A 119. Zsoltár 89. versében az van, hogy Uram, örökké megmarad a te beszéded a mennyben. Tehát az Isten beszéde állandó, és nem változik meg. Engedd, hogy Isten beszéde felrázzon téged. Ez az, ami fenntart téged, és a folyamatos győzelemben tart meg. Most egy megvallást fogok mondani, amit ha akarsz, elmondhatsz velem együtt. Isten beszéde által születtem. Isten beszédének alkotó és fenntartó ereje munkálkodik bennem. Átadom magam teljesen a beszéd fenntartó erejének, amely képes felépíteni, nevelni, és az élet, és a mai nap...
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 16. fejezet. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, sokaknak segítségére volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellést, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulus háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Köszöntsétek Apellést, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulus háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük.

0: az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátántadi lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki e levelet írtam. Köszönt titeket Gájusz, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget, minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával föntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Mikor behozta az ő első születtét a világba, akkor így szólt. És imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgái tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, második rész. Azért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy el ne sodortassunk valaha is. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, számunkra is biztosítottak. Velük együtt bizonyságot téve arról az Isten, jelekkel, meg csodákkal és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, Úrrá tetted kezeid minden munkáján, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyelli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva, hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akit megkísértetnek.
4: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: You know, yesterday before the start of the meeting, I saw the water here and I thought that was for me to drink.
1: Tegnap az alkalom előtt láttam a vizes palackokat, és tudtam, hogy az lesz az én innivalom.
0: So I'm really glad that I wasn't thirsty at the time.
1: És igazán örültem neki, hogy nem voltam akkor szomjas, és nem kellett innom.
0: Okay, so we're looking at curses and breaking curses.
1: És megnézzük az átkokat és az átkok megtörését.
0: Both blessings and curses come from the same law of sowing and reaping.
1: Az áldások és az átkok is ugyanabból a törvényszerűségből, szellemi törvényszerűségből.
0: Although they are total opposites, they have some things in common.
1: Törvényéből jönnek. Bizonyos szempont vannak közös vonásaik.
0: First of all, there are biblical blessings and curses.
1: A bibliai áldások és átkok.
0: So these are written in the Bible.
1: Ezek meg vannak írva a Bibliában.
0: Or spoken by God's servants.
1: Vagy beszélnek róluk Isten szolgái.
0: With spiritual power and authority to bless or to curse.
1: És van szellemi erő az áldásra és az átokra.
0: Of course there are other sources of curses.
1: Természetesen vannak az átkoknak más forrásaik.
0: And people put curses on other people.
1: Emberek helyezhetnek átkokat más emberek életére.
0: People who serve Satan.
1: Olyan emberek, akik a sátánt
0: szolgálják. You might be interested to know that in the Bible.
1: Érdekes lehet azt tudni, hogy a Bibliában
0: curses are mentioned 230 times.
1: Az átkokat
0: and blessings are mentioned 221 times.
1: 230 alkalommal.
0: Yeah, so a lot of times.
1: És szinte
0: and as we've already seen, obedience brings blessing.
1: Elmondhatjuk azt, hogy az engedelmesség az áldás.
0: In Deuteronomy 28:1-15. God basically says, if you obey me, then these blessings will come.
1: Hogyha engedelmeskedtek nekem, akkor ezek az áldások jönnek az életetekre.
0: And disobedience brings a curse, an absence of blessing.
1: Az engedetlenség az pedig átkot eredményez, és az áldás hiányát.
0: Deuteronomy 27:14-26.
1: Az 5 Mózes 27.
0: Cursed is the person who does this and that.
1: Átok pedig, hogyha nem engedetlenség.
0: Curses are often reinforced by demons.
1: Az átkokat gyakran okozzák démonok.
0: You know, I am certain that God is an Englishman.
1: Biztos vagyok abban, hogy Isten
0: because he is a gentleman.
1: Mert ő egy úriember.
0: God says, if you let me, I will come into your life and I will bless it.
1: Isten azt mondja, hogyha megengeded nekem, hogy bejöjjek az életedbe, akkor áldott leszek.
0: But he waits for us to respond.
1: És utána vár arra, hogy mi reagáljunk.
0: He is almighty, but he never pushes into our lives.
1: Ő mindenható, de mégse tör be az életünkbe.
0: But the devil is in no way a gentleman.
1: De az ördög semmilyen módon sem úriember.
0: The devil is not an Englishman.
1: Ebből kifolyólag ő nem is lehet angol ember.
0: And the devil is looking for some little opening to get in.
1: Az ördög minden pici nyílást, pici kaput keres ahhoz, hogy be tudjon jönni az életünkbe.
0: And where he sees a lack of blessing,
1: és ahol ő látja az életünkben az áldás hiányát,
0: he's in there like a shot.
1: Akkor ott rögtön utat talál.
0: And he makes it worse and worse and worse.
1: És ugyanazon a területen egyre rosszabbá és rosszabbá teszi a helyzetünket.
0: When I talk about the devil,
1: amikor az ördögről beszélek,
0: the devil is another difference between the devil and God is that the devil cannot be everywhere at once.
1: A másik különbség Isten és az ördög között, hogy az ördög nem tud egyidejűleg mindenhol jelen lenni.
0: He can only be in one place at once, at one time.
1: Egyidejűleg csak egy helyen tud lenni.
0: So he works through demons.
1: És ezért démonokon keresztül munkálkodik.
0: He's got other more powerful spiritual beings under his control.
1: Ezek az ő hatalma alatt álló erőteljes szellemi lények.
0: But we are mostly involved in the battle with demons.
1: De leggyakrabban mi a démonokkal kerülünk összetűzésbe az ilyenfajta szolgálat során.
0: But so curses are often reinforced by demons.
1: Az átkokat gyakran démonok mozdítják elő.
0: And for example, curses like through the sin of witchcraft and idolatry, it's obvious that they're connected with demonic powers.
1: Például azok az átkok, amelyek például boszorkányságon keresztül jönnek, ezek nyilvánvalóan démonok munkájának.
0: Strangely enough, the witchcraft and idolatry are also sins of the flesh.
1: Ezért egyébként megfigyelhetjük azt, hogy a boszorkányság.
0: And so people who say to me, "Ah, you cannot cast out the flesh."
1: Nem kell kiűzni a testnek a cselekedeteit.
0: I say no, and neither can you crucify demons. You know, you can't put demons to death.
1: Yep. Igen, de ugyanakkor nem tudod megfeszíteni a démonokat.
0: You see, there is a close connection between sins of the flesh, curses, and demons.
1: Az átkok és a démonok között.
0: One young man that my wife, that is my late wife, and I ministered to.
1: Egy fiatal ember, aki felé a korábbi feleségemmel szolgált.
0: He came back after deliverance ministry.
1: Visszajött a szabadító szolgálat után.
0: And he said, "You're right. When I had two enemies inside of me, I couldn't have the victory."
1: Hogy igazatok volt, amíg két ellenség bennem volt, addig nem tudtam
0: győzelemre jutni. But now the demons have gone.
1: De most, hogy a démonok elmentek belőlem.
0: And I only have to battle with the flesh, I can have victory.
1: És most, hogy már csak a testem saját testi dolgaimmal kell harcolnom, most már képes vagyok győzelemre jutni.
0: So when we talk about curses,
1: tehát amikor az átkokról beszélünk,
0: we see that they are an open invitation to demonic activity.
1: Azt látjuk, hogy ezekben az esetekben van vagy volt valahol egy nyitott kapu a démonikus aktivitás
0: of our hedge of protection.
1: Mert előzőleg már lerontatott.
0: Some people quote to me Proverbs 26:2.
1: Védelem. A példabeszédek 26.
0: It's good to know some of the things people speak against various parts of in a healing ministry.
1: Van egy olyan dolog leírva, amit jó tudni a gyógyító szolgálattal.
0: So that we can know the biblical answers.
1: Azért, hogy tudjunk bibliai válaszokat adni dolgokra.
0: And so people say, "Ah, but the Bible says a curse without a cause shall not come."
1: Azt mondja a Biblia, hogy az ok nélkül való.
0: And they're implying that a curse cannot be present.
1: És erre azt szoktam felelni, hogy de egy átok nem lehet jelen.
0: Especially in the life of a spiritual Christian.
1: Különösen egy szellemi keresztény.
0: Actually, what this curse is, what this verse is saying.
1: Valójában miről beszél ez a
0: Biblia? Is that if a curse is affecting a person's life,
1: ez arról beszél, hogyha egy átok
0: there must be a cause.
1: Az ember életére,
0: and we need to find the cause so we can deal with it and close the break in the hedge of protection.
1: Átoknak, akkor annak valami más külső oka kell, hogy legyen például egy démonikus aktivitás, vagy az, hogy
0: when you receive your notes later,
1: körül. Amikor majd megkapjátok,
0: you will see I've put there some sources of curses.
1: Meglátjátok, hogy ott felsoroltam az átkoknak néhány forrását.
0: A list of 9 things that can allow a curse to come into a person's life.
1: 9 dolog van ott felsorolva, ami átkot tud hozni egy személy életére.
0: And there are notes about types of curses.
1: Vannak jegyzetek a átkok típusairól is.
0: A list of 64 things in the Bible that the Bible says can bring a curse into a person's life.
1: Tételből álló lista, ami a Biblia alapján átkot hozhat egy ember életére.
0: Yeah. So the first thing is disobedience to God.
1: Az első dolog az Istennek való engedetlenség.
0: The second thing is when a man pronounces a curse on behalf of God.
1: A második dolog, amikor az ember
0: for example, Paul spoke out a curse on Elymas and he became blind.
1: Amikor Elimás például megvakult.
0: The third way is that people with a relational authority over us,
1: amikor azok az emberek, akik a kapcsolatainkban
0: without realizing it, what they're doing, they can speak spiritual word, they can speak negative words over us.
1: Olyan emberek, akikkel kapcsolatban
0: vagyunk, parents, our teachers,
1: és hatalomban fölöttünk állnak, az ő szavaikkal képesek átkot hozni az
0: életünkbe.
1: Például tanárok vagy szülők,
0: they are fulfilled in our lives.
1: Negatív dolgokat eredményezhetnek az életünkben.
0: Another way that a curse can come is that if somebody is under a curse and we come under an unscriptural covenant with them, an ungodly covenant.
1: A következő dolog, amikor egy olyan emberrel, aki átok alatt él, egy szövetségi kapcsolatba megyünk bele.
0: Then that that curse can come onto us.
1: Akkor az ő életén lévő átok jöhet a mi életünkre.
0: In one town where I was ministering in the church,
1: egy városban, ahol szolgáltam egy gyülekezetben,
0: there was a young man who was
1: volt egy
0: depressed,
1: fiatal ember, aki depressziós volt.
0: And the depression came from curses and things in his family background.
1: És ennek az átoknak a forrása az ő családi hátterében volt.
0: I didn't understand curses and things so well then.
1: Akkor még nem értettem annyira jól az átkoknak a működését.
0: To help him and his parents to deal with these things.
1: Hogy hogyan működik ez például?
0: But also they were not too open to receive help.
1: De az minden esetre egy pozitív
0: dolog volt, hogy
1: megnyílt a segítség felé, a szolgálat felé.
0: Friendship with another young man.
1: Kiderült, hogy ennek a fiatalembernek egy baráti kapcsolata volt egy másik fiatalemberrel.
0: Who came from Africa to study.
1: Ő egy Afrikából jött diák
0: volt. He was converted as soon as he arrived.
1: Megtért, amint megérkezett abba a városba.
0: And grew in the Lord, and these two people, they decided they would form a covenant friendship like David and Jonathan.
1: Elkezdett növekedni az Úrban ez az afrikai diák, és ők elkötelezték magukat egy olyan fajta baráti szoros szövetségkapcsolatra.
0: I didn't know about this, or I would have advised that it was not wise.
1: David és Jonathan volt. Én nem tudtam erről, ha tudtam volna, akkor tanácsoltam volna, hogy ez nem egy okos dolog, és ez az Afrikából származó diák jött hozzám.
0: And said, I got this terrible depression.
1: És azt mondta, hogy úgy érzem, hogy borzasztóan depressziósá voltam. Csak akkor kerestem, hogy honnan jött a depresszió.
0: After I formed this covenant friendship with this other person.
1: És akkor elmondta, hogy ez onnan kezdődött, amikor szövetségi kapcsolatban léptem.
0: And I knew that this thing that was over the... I didn't understand curses then, but I knew there was this thing over the family.
1: Én nem értettem még akkor ezeket az összefüggéseket az átkokkal, de azt tudtam, hogy a másik fiúnak a családjában ott volt a család szerte a depresszió.
0: Covenant had opened the African up to this same thing that was working in that family.
1: És ezt megértettem, hogy ez az afrikai fiatalember ilyen módon nyitott ajtót a depressziónak az életében.
0: He renounced the covenant as being not of God.
1: Megvallotta, hogy ez a szövetségi kapcsolat ez nem Istentől való.
0: We cut him off from this in the name of Jesus.
1: Levágtuk ő róla ezt
0: and
1: Jézus Krisztus nevében.
0: Depression disappeared.
1: És a depresszió eltűnt az életéből.
0: I tried to speak to the family again that they really needed help.
1: Családokról szólni megint, hát hogy ez sok szempontból segítséget.
0: But they weren't interested. So we must be careful with whom we form covenants.
1: Lényeg az, hogy óvatosaknak kell lennünk azzal, hogy kikkel kötünk szövetségi kapcsolatokat.
0: Because we can then start sharing in the curse that comes.
1: Mert ilyen módon megosztódhatnak átkok.
0: And we can form soul ties which act very negatively on our lives.
1: És olyan hatások érhetik az életünket, amik negatív eredményre vezetnek.
0: What I do not want to do is frighten you and so that you're afraid to make friendships.
1: Nem akarlak most megijeszteni benneteket, és nem szeretném, ha ez azt eredményezni, okay, hogy nem kötök baráti kapcsolatokat.
0: Professional people can cause curses. Professional, I mean people who are paid to put curses, like in witchcraft, yeah.
1: Professzionálisan ezzel a dologgal foglalkozó emberek is eredményezhetnek átkot, például boszorkányok.
0: Yeah, sometimes we need, sorry? Yeah, yeah. In the Islamic world, in the folk religion of many many cultures.
1: Sok kultúrának, különböző kultúráknak a hamis vallásaiban ez megtalálható.
0: I'm sure you, there are people you can go to in Austria and pay them to put a curse on people you
1: De
0: don't like.
1: De biztos vagyok abban, hogy Ausztriában is találnál olyan embereket, akik pénzért megátkoznának bárkit.
0: But these are not of God, and therefore they can be resisted and broken in the name of Jesus.
1: Nem Istentől vannak, és ezért ezeket az átkokat ellene lehet állni, és meg lehet törni őket Jézus nevében.
0: Any demons that are sent on assignments can be sent back in the name of Jesus.
1: És,
0: but if we're going to minister to people, we need to be aware of these different sources of curses.
1: Felé, akkor tisztában kell lennünk az átkoknak a különféle forrásairól.
0: And to trust the Holy Spirit to reveal the source to us.
1: Hogy jelentse ki számunkra az adott átoknak a forrását.
0: As I said before, we are totally dependent on the Holy Spirit.
1: Teljesen a Szent Szellemtől kell függenünk a szolgálatban.
0: We are dealing with things that are not only invisible.
1: Olyan dolgokkal kell elbánnunk, amik nem csak hogy láthatatlanok,
0: but they're difficult for us to understand with our minds.
1: De nehéz őket a szellemünkkel felfogni, de a Szent Szellem jó.
0: And he helps us to understand.
1: És ő segítségünk
0: He often gives us shows us things in a pictorial way.
1: Ad nekünk képi módon információkat.
0: Because it's easier to understand a picture, even if it's made of words, than an explanation.
1: Mert sokkal egyszerűbb megérteni esetenként egy képet olyan dologról, amit szavakkal nem tudsz.
0: There are also territorial curses.
1: Vannak területi átkok is.
0: On land, on countries, on homes, on towns.
1: Városokon, országokon, vagy akár házakon, lakásokon.
0: They are not really our subject for today.
1: Nem igazán ez a témánk ma.
0: But if somebody is living in a house on a piece of land where there is a curse.
1: De ha valaki egy olyan házban él, ami egy olyan földterületen áll,
0: this will affect that person's life.
1: Átok alatt van, akkor az hatással lesz annak a személynek az életére.
0: And we can minister to them and pray for them.
1: És szolgálhatunk és imádkozhatunk érte.
0: But if we send them back to this place where there is a curse.
1: De ha visszaküldjük arra a helyre, arra a területre, ami átok alatt van,
0: they're probably going to start being affected again.
1: Akkor az valószínűleg előbb-utóbb újra hatással lesz.
0: I'll give you a couple of examples.
1: Szeretnék néhány példát adni.
0: Somebody, a member in a church where I was a pastor once.
1: Amikor egyszer pásztor voltam, a gyülekezetünk egyik tagja.
0: He said, look, strange things happen in my home.
1: Azt mondta, hogy különös dolgok történnek az otthonunkban.
0: My wife smokes.
1: A feleségem dohányzik.
0: And glass ashtrays just shatter into thousands of pieces.
1: És a üveg tárgyak egyszerűen szétesnek, leesnek tárgyak a polcokról.
0: And my wife has been pregnant several times, but she's never been able to have the baby. The baby has always died after 2 or 3 months in the womb.
1: És a feleségem több alkalommal is teherbe esett, de a feleségem soha nem volt képes kihordani a gyerekeket és megszülni. 3-4 hónapos korukban mind meghaltak a gyerekeim.
0: A group of us went to pray.
1: Aztán egy csoporttal elmentünk oda hozzájuk imádkozni.
0: Round the back of the building.
1: Az épület körül, ahol laktak.
0: There was some small shed. And there was this terrible, terrible atmosphere there.
1: Egy szörnyű légkör volt ott.
0: And we said, Lord, what is this?
1: És az Úrtól megkérdeztük, hogy Uram,
0: and the Holy Spirit showed us that a murder had been committed there.
1: A Szent Szellem azt mutatta meg nekünk, hogy valamikor azon a területen, azon a telken,
0: I can't get a newspaper, I can't prove it. Gyilkosságot
1: követtek el valamikor. Nem tudtam ezt bebizonyítani újsághírekből, vagy bármi
0: más.
1: De hitben megtörtük a gyilkosság szellemét ott.
0: We told the spirit of murder that he couldn't stay and had to leave in the name of Jesus.
1: Szóltunk a gyilkosság szelleméhez, hogy el kell mennie és nem maradhat többé ott az Úr Jézus Krisztus
0: nevében. And within less than a year, this couple had had their first child.
1: És nem több mint egy éven belül ez a házaspárnak megszületett az első gyerekük.
0: In fact, the wife got saved and stopped smoking.
1: Megtért a feleség és abba hagyta a dohányzást és többé nem történtek már különös dolgok.
0: That could have affected them for the rest of their lives.
1: Hogyha nem lett volna ez az átok megtörve ott az ő lakásukban, azon a területen, ahol a lakásuk állt, akkor ez évekig ugyanúgy folytatódott volna.
0: I visited a family who had a small farm.
1: Meglátogattam egyszer egy családot, akiknek volt egy kis farmjuk.
0: They had made some money in another country.
1: Volt némi pénzük egy másik országban.
0: Wanting to evangelize their area.
1: És visszatértek ebbe a másik országba, a farmjukra, és ott próbálták a környéket evangelizálni.
0: They turned one of their rooms into a church.
1: Volt helyük, ahol a gyülekezeti alkalmat rendezhették.
0: And they started meetings, and there was a few people who got saved.
1: Elkezdtek ott alkalmakat tartani, néhányan meg is tértek.
0: And I visited them with my wife and another sister.
1: A feleségemmel és egy másik testvérnővel látogattuk meg őket.
0: And the three of and we talked with the wife of the family.
1: Beszélgettünk a család női tagjával.
0: To ladies talk.
1: És aztán ott elkezdtek külön az asszonyok beszélgetni.
0: So I went out and took for some fresh air.
1: Én pedig kimentem és egy kis friss levegőt
0: and
1: akartam szívni.
0: There was chickens running around, chickens around.
1: Csirkék voltak ott körülöttem.
0: But I had a funny feeling from these chickens.
1: És volt bennem egy ilyen vidám érzés
0: so
1: a csirkék
0: and looked
1: miatt.
0: At the pigs.
1: Elmentem a disznólak felé.
0: And one pig was laying down and looked up at me and it was almost saying, help me, help me.
1: És ott volt egy disznó, és olyan furcsa tekintettel nézett rám, mintha csak azt kiáltotta volna nekem, hogy segíts rajtunk,
0: and,
1: segíts
0: and,
1: nekünk.
0: I said, Lord, what's going on here?
1: És azt mondtam, Uram, mi történik
0: and he
1: itt?
0: Said, there is a curse on this property.
1: És azt mondta az Úr, hogy ezen az ingatlanon átok van.
0: And so I went back into the house.
1: Visszamentem a házba.
0: And I said to the woman.
1: És azt mondtam a feleségnek.
0: I don't understand this, but the I've never had any experience
1: egészet,
0: up until now on this, but the Lord told me that there's a curse on the land.
1: De az érzésem, hogy az Úr azt mondja, hogy átok van ezen a területen, az ingatlanotokon.
0: And she said, yes, we are losing money so quickly that we will have to go back abroad.
1: És a feleség azt mondta, hogy hát valóban mióta idejöttünk, a megtakarított pénzünket annyira hamar
0: we can't live here any longer.
1: Hogy nem tudunk már többé
0: the chickens
1: itt maradni.
0: Give no eggs.
1: A csirkék nem tojnak tojásokat.
0: At least one, probably two, die every day for no reason.
1: Minden ok nélkül egy vagy kettő baróki elpusztulnak, mondta.
0: You know the female pig, yeah. So, sorry, of course you know that.
1: Három disznónk volt.
0: One of them had babies, they were all dead.
1: Az egyik megellett, az
0: the other one had babies and then rolled over
1: volt
0: on them and squashed them.
1: A másik anyakoca megszülte a kismalacait, rájuk feküdt és
0: agyonnyomta
1: őket.
0: The third one looks as if it will die before it can have its babies.
1: A harmadik pedig úgy nézett ki, hogy belehal már a szülésbe.
0: I said, we wait until your husband gets home and the elder from the church who's lived here for longer.
1: Aztán megvártuk, még a férj hazajön.
0: And we take authority over this.
1: És aztán meg a gyülekezet, helyi gyülekezet tagjai megérkeznek,
0: and
1: és
0: so,
1: akkor
0: and
1: hatalmat
0: said,
1: fogunk
0: you know,
1: venni
0: e fölött. The other thing is we have, since we've been here, we've had big problems in our bedroom.
1: Azt mondta a feleség, hogy tudod, másik probléma pedig, hogy mióta itt vagyunk, azóta a házas életünkkel is komoly problémáink vannak.
0: We are desperate in every area.
1: minden területen sikertelenek
0: so
1: vagyunk.
0: When the man came, the elder told me that the man that had lived here had been a spiritist.
1: Azt mond, elmesélte, hogy aki korábban ott lakott ezen az ingatlanon, az egy spiritista volt.
0: And he said, we used to hear the wife screaming because he would beat her so much.
1: És azt mondta, hogy hallottuk többször az ő feleségét segítségért kiáltani olyan gyakran.
0: So we broke that curse.
1: Aztán megtörtük.
0: It is the first time I broke a curse like that over a piece of land.
1: Ez volt az első alkalom az életemben, amikor egy bizonyos terület fölött megtörtem átkot.
0: Yeah, we sent the demons away.
1: Elküldtük, elzavartuk a démonokat.
0: And a few months later, we visited the church again.
1: Néhány hónappal később újra meglátogattuk ezt a kis gyülekezetet.
0: And after I preached and we'd eaten and then we were going home.
1: És miután ott prédikáltam és meg volt az alkalom, hazamentünk.
0: The wife gave us pieces of meat.
1: A feleség adott nekünk húst,
0: eggs,
1: tojásokat,
0: chickens all ready to put into the freezer.
1: Csirkéket, amiket már korábban a fagyasztóba
0: eltett. The fruit of your prayers.
1: És elmondta nekünk, hogy ez a ti imáit, ezek
0: and
1: a ti imáit.
0: The smile on her face showed us what had happened in her marriage.
1: És az arcán lévő eláradó mosoly arról is tanúskodott, hogy mi történt a házasságukban.
0: Yeah, it was just completely broken.
1: Tehát teljesen sikerült megtörni ezt az
0: átkot. And you know, the church in that town could have died.
1: Tudjátok, abban a városban nem hallhatott el az a gyülekezet, amit ők elkezdtek.
0: But it's still going now and still growing, praise God.
1: De dicsőség az Úrnak, még jelenleg most is növekszik.
0: Yeah. You know, they have a saying in Serbia.
1: Van egy mondás Szerbiában.
0: You can tell a woman by looking at a husband's shirt. And you can tell a husband by looking at his wife's face. You can tell a husband by looking at his wife's face.
1: Tehát, hogy megtudhatsz valamit a feleségről, ha megnézed a férjnek az ingét, és a feleségről is kiderül valami, ha a férjem bizonyos
0: dolgokat észreveszel.
1: A második mód, ahogy egy átok be tud jönni,
0: is by having the accursed thing, as the Bible says, the accursed thing in your home.
1: Amikor valamilyen átkozott dolgot tartasz,
0: people bring all sorts of things into their home that are interesting when they visit pagan lands.
1: Az emberek mindenféle tárgyakat bevisznek az otthonukba, amit érdekesnek tartanak, amikor pogány országokat látogatnak.
0: They are often occult things.
1: És ezek gyakran okkult dolgok.
0: In some countries they do not produce art unless it is devoted to a demon.
1: Vannak országok, ahol nem is készítenek tárgyakat anélkül, hogy ne ajánlanák azokat fel démonoknak, ilyen dísztárgyakat.
0: So we have to be very careful about what we allow in our homes.
1: Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen dolgokat viszünk
0: be az otthonainkba.
1: Of course,
0: there are also books on the occult which we must get rid of.
1: Vannak olyan okkult témájú könyvek, amiktől ugyancsak meg kell szabadulnunk.
0: I used to visit a couple.
1: Meglátogattam egyszer egy házas párt.
0: The wife converted.
1: A feleség meg volt térve.
0: The husband refused the gospel.
1: A férj ellenállt az örömhírnek.
0: And the sister, she became depressed.
1: A lányuk pedig depresszióba esett.
0: And one day I was visiting and her husband was out and she said, I'm so depressed.
1: És egy nap, amikor meglátogattam őket, akkor a férje azt mondta, hogy olyan depressziós vagyok.
0: You know, the Lord directed me to this Buddha that was standing on the mantelpiece.
1: És az Úr oda vezetett engem, a lakásukban ott állt egy ilyen Buddha szobor.
0: And I said, how long have you had that?
1: És megkérdeztem tőle, hogy mondd, mióta van meg nektek
0: said,
1: ez a Buddha szobor?
0: Well, about as long as I've been depressed.
1: És azt mondta a feleségére, hogy hát nagyjából
0: my husband liked it, brought it home.
1: Mert a férjem, aki ugye
0: I said, you've got to get rid of that.
1: Ő hozta ezt be az otthonunkba.
0: She said, well, I don't think my husband will be very happy.
1: És a feleség azt mondta, hogy hát nem gondolnám, hogy a férjem nagyon örülne.
0: How happy is he that you're depressed?
1: Nem nagyon örülne annak, hogyha kidobnám ezt a Buddha szobrot, és akkor megkérdeztem tőle, hogy is annak örül a férjed, hogyha te depressziós vagy. Azt mondta, hogy nem, hát ő egyáltalán
0: so we took a hammer.
1: Fogtunk egy kalapácsot.
0: And we broke it.
1: És összetörtük a Buddha szobrot.
0: Because if you throw something in the dustbin, somebody might find it.
1: Mert hogyha kidobsz valami ilyen dolgot a kukába, akkor lehet, hogy valaki
0: and take
1: megtalálja.
0: A curse into their home.
1: És átkot visz ezzel a
0: but
1: saját
0: we broke
1: otthonába.
0: It.
1: Ezért összetörtük a szobrot.
0: And inside was a piece of paper.
1: És belül a szobor belsejében volt egy darab
0: papír. And this
1: papír.
0: Piece of paper got something in some funny language that I couldn't.
1: És arra papírra volt valami írva, valami mulatságos nyelven.
0: But it also had writing in English.
1: De volt rajta írás angolul is.
0: And it says the soul of the owner of this belongs to the devil.
1: És azt mondta, hogy akihez ez a szobor tartozik, annak a lelke az ördögé.
0: And so we burnt the piece of paper.
1: Így aztán elégettük azt a darab papírt.
0: The woman depression left.
1: És az asszonyt elhagyta a depresszió.
0: And 2 weeks later her husband got saved.
1: Két héttel később a férje pedig megtért.
0: It was incredible.
1: Döbbenetes, igaz?
0: But this is the sort of thing the Lord does.
1: Ilyen dolgokat cselekszik.
0: He sets people free.
1: Ő megszabadít embereket.
0: Many years ago, somebody in the church where I was, asked my wife and I to go with him on a visit.
1: Megkért a feleségemet és engem, hogy látogassuk meg őket.
0: He said that there's this couple.
1: Azt mondta ez a pár.
0: And the woman was depressed.
1: A feleség szintén depresszióban szenvedett.
0: She went to a spa in Hungary to recover.
1: Elment egy ilyen wellness hotelbe Magyarországra, hogy helyreálljon.
0: And there she had an affair with somebody.
1: És ott
0: this could have happened in a spa in any country. It's nothing to do with
1: tisztatalan kapcsolatba került valakivel, hát ez nem csak Magyarországon történhet meg.
0: When she came back and told her husband,
1: és amikor hazatért, akkor elmondta ezt a férjének.
0: He wanted to divorce her.
1: A férj pedig emiatt
0: and
1: el akart válni
0: so tőle. This friend said, look, we just have one more try to help them help him to forgive her and maybe they will listen to the gospel.
1: Hogyha lehet, akkor próbáljunk meg segíteni ennek a házaspárnak, hát hogyha még valahogy megmenthető a házasságuk, és talán reagálnának az evangéliumra.
0: So we started talking with them.
1: Ezért így aztán elkezdtünk beszélgetni.
0: The husband says, I don't want to live with my wife anymore.
1: A férje azt mondta a végén, hogy nem akarom már többé elhagyni.
0: The wife says, I don't know what I'm going to do, I'm so depressed.
1: Én a feleség pedig azt mondta, hogy hát igazából nem is akartam ezt tenni,
0: year old daughter didn't know what to think, she was just crying all the time.
1: De annyira depressziós voltam, hogy azért mentem bele a dologba, 10 éves lányuk pedig
0: said,
1: csak sírt.
0: What's that around your neck?
1: Nem is tudta, hogy miről van nagyjából szó. A felesége,
0: it's a sign
1: mondta,
0: of my sign of the zodiac, twins.
1: Ki, tehát hogy mi van a nyakadba, és a nyakadba volt egy ilyen csillagjegyet ábrázoló kost, ha jól tudom, talán, kost ábrázoló, csillagjegyet ábrázoló érme függött a nyakába.
0: She said, my wife said, you must get rid of that, and she said, no, I love it so much.
1: Feleségem mondta, hogy az asszonynak, hogy meg kéne szabadulnod ettől. Azt mondta, hogy nem, ez annyira kedves nekem.
0: Well, how soon after you got that did your depression start?
1: Megkérdezte tőle, hogy nem azután kezdődött a depressziód, miután ezt kaptad.
0: Well, almost immediately, she said.
1: És a feleség azt mondta, hogy
0: my wife said, you've got to get rid of
1: it. Na hát akkor mondta a feleségem neki, miért nem akarsz
0: megszabadulni tőle. And she said, no, I love it so much.
1: De azt mondta az asszony, hogy nem, annyira.
0: And then the little girl, 10 years old.
1: És a 10 éves kislány.
0: She suddenly stood up. She was so angry.
1: Hirtelen fölállt, annyira dübegurult.
0: That her parents were going to split up because of this zodiac.
1: Megértette, hogy a szülei majdnem elváltak amiatt a medál miatt.
0: She grabbed it and she ripped it off of her mother's neck.
1: Oda ment az édesanyja, az letépte a nyakából.
0: And the mother looked at us.
1: Ránk nézett az anyuka.
0: And she said, I want to receive Jesus into my life.
1: És abban a pillanatban azt mondta nekünk, hogy be akarom fogadni Jézust
0: az
1: életembe.
0: We led her in prayer.
1: És ahogyan vezettük őt imában,
0: we could hear the husband repeating the prayer through the door.
1: Hallottuk, ahogy az ajtó másik oldalán a férj mondja velünk and a megtérő imát.
0: So we encouraged them and left them with the Bible and went back.
1: Bátorítottuk őket, és ott hagytunk számukra egy Bibliát,
0: and
1: és
0: our friend said,
1: és a barátom azt mondta,
0: that's no good.
1: Azt mondta a barátom, hogy hát ez nem lesz így jó.
0: They can't be saved, they didn't pray in a church.
1: Biztos nem tértek meg, mert nem gyülekezetben nem
0: imádkoztak. It doesn't matter where you pray.
1: Aztán mondtuk neki, hogy ne viccelj, hát nem számít, hogy hol imádkozunk.
0: Of course they're saved.
1: Természetesen megtértek.
0: A few days later, his wife said, you know, he wouldn't believe that this couple was saved.
1: Néhány héttel később mondták, hogy nem hitték el, hogy üdvösségük van.
0: He went back the next day to tell them they got to come to church and that's the only place they can receive salvation.
1: Másnap visszamentek hozzájuk, ez a barátunk, aki odahívott bennünket, és elmondták neki, hogy el kell mennünk gyülekezeti alkalomra,
0: mert
1: csak ott
0: there,
1: tudnak
0: üdvösségre. He looked through the window and they were hugging each other.
1: De amikor odaértek hozzájuk, akkor benéztek az ablakon és látták, hogy ott ölelkeznek.
0: And he was so shocked, he came in the door and said, what's happened to you?
1: És annyira megrázta ez őket, megdöbbentek a változáson, amik végbe mennek, hogy ezt
0: mondták. And they said, well, you should know.
1: És azt mondták neki,
0: you've been telling us about neked, how Jesus would change our life and our marriage.
1: Neked igazán tudnod kéne, hiszen te mondtad azt nekünk, hogy
0: have we received Jesus into our lives?
1: Változtatni az életünket.
0: We received Jesus into our lives.
1: Mi befogadtuk Jézust az életünkbe.
0: We were just forgiving each other.
1: Egyszerűen csak megbocsátottunk egymásnak.
0: When you came in.
1: Amikor bejöttél.
0: And it's so wonderful having Jesus
1: in our lives.
0: Amikor Jézus
1: bejött az életünkbe, és annyira csodálatos, hogy Jézus
0: bejött
1: az életünkbe. And he'd
0: been witnessing to them for some while.
1: És bizonyságot tettek neki egy ideig.
0: But the key was getting rid of the accursed thing.
1: De a kulcs itt is az volt, hogy az átkot okozó tájtól le kell szabadulni.
0: Some alternative medicines can open us up to curses.
1: Az alternatív gyógyászatnak bizonyos módjai is meg tudnak nyitni bennünket átkok előtt.
0: I've removed several times acupuncture magnets from people.
1: Több alkalommal távolítottam el ilyen akupunktúrás mágneseket.
0: And they might have got rid of their rheumatism, but they get depressed.
1: És mondtam nekik, hogy ne használjanak ilyeneket, mert depressziót okozhat.
0: In fact, I could spend several hours talking about this, but there's no time to go into it.
1: Órákig tudnék erről beszélni.
0: There are also self-imposed curses.
1: Vannak saját magunk által okozott
0: like within a vows, where a person makes themselves a promise.
1: Például amikor valaki magának
0: and then in later, when they're adults, then it works negatively in their lives.
1: Gyerekkorban és később aztán, amikor felnőnek, ez negatív módon befolyásolja az életüket.
0: And Maria is going to be talking about that later.
1: Maria fog erről beszélni később.
0: When I first learned about curses,
1: amikor először tanultam az átkokról,
0: I thought, I wonder if that is why I'm always having accidents.
1: Azon gondolkoztam, hogy miért van annyira sok baleset.
0: I had a motorbike.
1: Volt egy motorbicikli.
0: I had 13 accidents.
1: 13 balesetem
0: volt. My parents paid for me to have driving license to have a car with four wheels.
1: A szüleim fizettek be engem a gépjárművezetői tanfolyamra, hogy végre egy négykerekű járművem lehessen.
0: You've heard of Murphy's Law.
1: Hallottatok biztos Murphy törvényeiről.
0: If anything possibly could go wrong, it most definitely will.
1: Hogyha valami elromolhat, az ez is el is fog romolni.
0: That was my life. That was my life.
1: Ezről szólt az én életem.
0: I don't know why I had that curse in my life.
1: Nem tudtam, hogy miért volt az átok az életemen.
0: But when I realized it might be a curse, I just said I break this curse of being prone to accidents in the name of Jesus.
1: De amikor ezt megértettem, akkor rögtön megtörtem ezt a hajlamot, ami az életemen ott volt a balesetekkel kapcsolatban, megtörtem ezt az átkot Jézus nevében.
0: And it totally stopped.
1: És ez teljesen megállt abban.
0: As I say, I don't know what allowed it into my life.
1: Nem értettem ezt, én magam hoztam be az életembe.
0: But I got rid of it.
1: De megszabadultam.
0: Very easily in the name of Jesus.
1: Nagyon könnyen Jézus nevében.
0: Okay, so how do we break curses?
1: Hogyan törjük meg az átkokat?
0: Okay, first of all,
1: mindenek
0: write
1: előtt,
0: the faith verse. We if we know that we are doing what the scripture says, or what we do is based on scripture, then we have the faith.
1: Hogyha tudjuk, hogy mit kell tennünk, mit teszünk, mit kell tennünk az írások szerint, akkor abba kell a hitünket gyakorolni.
0: Galatians 3:13 and 14.
1: Galata 3, 13, 14. versei.
0: Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.
0: Having become a curse for us.
1: Átokká lévén értünk.
0: For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
1: Mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ.
0: That the blessing of Abraham,
1: hogy az Ábrahám áldása,
0: might come upon the Gentiles in Christ Jesus.
1: Krisztus Jézusban legyen a pogányokon.
0: And that we might receive the promise of the Spirit through faith.
1: Hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által.
0: Okay, so Jesus has redeemed us from the
1: Jézus
0: curse.
1: Jézus tehát megszabadított bennünket az átkoktól.
0: Yeah. Sometimes if we know that of a sin that has opened us up to a curse, we need to confess that.
1: Hogyha tudunk olyan bűnt az életünkben, ami megnyithat bennünket átkok felé, akkor azt meg kell vallanunk.
0: When we work with people,
1: amikor együtt vagyunk emberekkel,
0: there is a place for confessing the iniquity of the forefathers.
1: Akkor helyet adunk annak, hogy megvallják az apáik és felmenőik bűneit.
0: If we see there's a curse there, we break the curse at that time.
1: És hogyha láttunk abban olyan dolgokat, amik átkot eredményezhetnek, akkor megtörjük egyidejűleg az átkot is.
0: Yeah. There is also there a prayer by the counselee that he prays that the Lord will free him from the curse.
1: És van olyan ima is a szolgálat során, ami megszabadítja őket az átkok alól.
0: And we command that the curse be broken in the name of Jesus.
1: És parancsolunk is, hogy az adott átok legyen megtörve Jézus Krisztus
0: nevében. Yeah, we might say something like this.
1: Valami ilyesmit mondhatunk.
0: I break the curse of XXX.
1: Megtöröm az XY átkát.
0: Over Jim.
1: Jim felett.
0: I go back to the beginning of the curse.
1: Visszamegyek az átok forrásához,
0: and I cut its roots.
1: Kivágom annak a gyökereit.
0: I free Jim.
1: Felszabadítom Jimet.
0: And his family.
1: És az ő családját.
0: And his descendants.
1: És az ő örököseit.
0: From this curse.
1: Leszármazottait ettől
0: in the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: It's important that we also free the descendants.
1: Nagyon fontos az, hogy a leszármazottait is
0: so that the curse is finished and cannot start up again in the next generation.
1: Alól, hogy az az átok, amit megtörtünk és aminek le kell zárulni az ő életében, ez nem folytatódhasson.
0: When you get the receive the notes, there will be notes telling you about some of the things that the scriptures say cause curses, but there are
1: a jegyzetben,
0: things that cause curses that are not necessarily mentioned in the scripture.
1: Vannak felsorolva olyan forrásai az átkoknak, amik a Bibliában említésre kerülnek, de vannak olyanok is, amik nincsenek a Bibliában benn.
0: But when you see the principles and when you see the types of things that cause curses, then
1: hogy milyen dolgok eredményezhetnek átkokat, akkor észre fogod venni ezeket a kapukat vagy forrásokat.
0: Okay. Very powerful and dramatic changes come in people's lives.
1: Nagyon drámai és erőteljes változásokat eredményez emberek életében, amikor felszabadítjuk őket átkok alól.
0: Patterns of sin are just broken and do not occur again in the next generation.
1: A bűnöket, átkokat megtörjük és nem fordulnak többé elő a következő generációban.
0: I remember one woman that we prayed for to break the curses in her life.
1: Akinek megtörtünk átkokat az élete fölött.
0: And it was like she'd suddenly got 10 years younger.
1: És ezután úgy nézett ki, mint
0: because
1: hogy 10 évet kiatalodott volna, mert mindazok a terhek, amit addig lenyomták őt, azok elmentek
0: az életéről. Breaking curses is a very important part of helping people, bringing people into wholeness.
1: Az átkok megtörése az nagyon fontos része az emberek teljességre való eljuttatásának.
0: Because these are heavy weights for people to carry.
1: Mert ez egy olyan nehéz súly, amit az embereknek cipelniük kell.
0: Something else that is very, very important is dealing with soul ties.
1: Nagyon fontos az a lelki dolgokkal való elbánás.
0: Okay, soul ties are things like the bonding that happens between a husband and wife.
1: A lelki kötelékek azok olyanok, amilyen például a férjek és feleségek között
0: and the bonding between parents and their children.
1: És vagy például a szülők és gyerekek között.
0: And God has given us this ability to form these bondings with people.
1: Isten adott nekünk képességet arra, hogy ilyen módon kapcsolódjunk más emberekhez.
0: But in a fallen world,
1: de a bukott világban,
0: even the most wonderful blessings from God,
1: még Isten legcsodálatosabb áldásai,
0: can be turned into negative things.
1: És fordulhatnak negatív dolgokba.
0: Okay, so our God is a God of relationships.
1: A mi Istenünk a kapcsolatoknak az Istene.
0: When you think about it, God has always lived in a relationship.
1: Gondoljátok csak végig, Isten mindig kapcsolatokban mozog, kapcsolatokban él.
0: I shouldn't say lived, I should say existed, yeah.
1: But nem akarom azt mondani, hogy kapcsolatokban él, hanem kapcsolatokban
0: yeah,
1: létezik.
0: Because
1: talán,
0: God has always been Father, Son and Holy Spirit.
1: Mert Isten mindig Atya, Fiú és Szent Szellem volt.
0: And there has always been this strong love relationship within the Godhead.
1: A Szent Háromságon belül ez az erős szeretet kapcsolódás, kapcsolatok.
0: And in fact it is the relationship within the Godhead that is the pattern that God has put into the family.
1: Valójában a Szent Háromságban lévő szeretet kapcsolódás, kapcsolat módja az, amit
0: and
1: Isten
0: so
1: belehelyezett
0: God, when he created us, he created us to form relationships.
1: Akkor ő minket is kapcsolatokra teremtett.
0: To form relationships with himself,
1: hogy magával within families, legyen, hogy a családjainkon belül
0: within
1: legyenek
0: God's
1: kapcsolataink,
0: family,
1: Isten családjával, a gyülekezettel
0: and with other people.
1: Kapcsolataink, és azon kívül is emberekkel kapcsolódunk.
0: Now some relationships are fairly shallow.
1: Néhány kapcsolat nagyon felületes.
0: Or some are very, very deep.
1: Más kapcsolataink pedig nagyon-nagyon mélyek.
0: And in deeper relationships, we form strong bonds with other people.
1: Kialakulnak erősebb vagy gyengébb kötődések emberekhez.
0: And these bondings are often referred to as soul ties.
1: És ezeket a kötődéseket sokszor úgy
0: now,
1: hívják, hogy lelki kötelékek. Egészen néhány nappal ezelőttig.
0: Although I believe it exists, and I believe that that is a good way to refer to it.
1: Úgy gondoltam, hogy ezek a lelki kötelékek.
0: The expression is not used in the Bible.
1: Hogy ezt a kifejezést nem használja a Biblia.
0: But actually, I discovered a few days ago that it is.
1: De aztán néhány nappal ezelőtt felfedeztem, hogy mégiscsak van erről szó a Bibliában.
0: In Genesis 44:30.
1: Teremtés könyve 44.
0: rész. It says that Jacob's life is bound up with the life of his son Benjamin.
1: 30-ban 13.
0: And where it says bound up, it's the same word as is used for bondings of friends, which is knit or tied.
1: Tehát ez azra utal, ahogyan barátok kötődnek össze, összekapcsolódás, összekötést jelent.
0: For example, David and Jonathan
1: például
0: had
1: David
0: such a close
1: Jonathan
0: relationship.
1: Között olyan szoros kapcsolat volt.
0: That their souls, it says the Bible says their souls were knit together.
1: Hogy az ő lelkük összeköttetett, azt mondja a Biblia.
0: And you know when the ladies do their knitting,
1: tudjátok, amikor a hölgyek kötnek,
0: these are very complicated knots.
1: Azok nagyon nagyon komplikált csomók.
0: And it says that Jacob's life was so knotted up
1: with
0: the life of his son Benjamin.
1: A fiányi nappal ezelőtt felfedeztem, hogy mégiscsak van erről
0: in
1: szó a Bibliában.
0: Genesis 44:30,
1: a Teremtés könyve 44.
0: It says that Jacob's life is bound up with the life of his son Benjamin.
1: 30-ban 13.
0: And where it says bound up, it's the same word as is used for bondings of friends, which is knit or tied.
1: Tehát ez azra utal, ahogyan barátok kötődnek össze, összekapcsolódás, összekötést jelent.
0: For example, David and Jonathan
1: például
0: had
1: David
0: such a close relationship
1: között olyan szoros kapcsolat volt,
0: that their souls, it says, the Bible says their souls were knit together.
1: Hogy az ő lelkük összeköttetett, azt mondja a Biblia.
0: And you know when the ladies do their knitting,
1: tudjátok, amikor a hölgyek kötnek,
0: these are very complicated knots.
1: Azok nagyon nagyon komplikált csomók.
0: And it says that Jacob's life was so knotted up
1: with Jákob élete annyira összekötetett, with the life of his son Benjamin.

0: összekapcsolódás, összekötést jelöl.
1: For example, David and Jonathan
0: például
1: had
0: David
1: such a close
0: Jonathan
1: relationship
0: között olyan szoros kapcsolat volt,
1: that their souls, it says, the Bible says their souls were knit together.
0: Hogy az ő lelkük összeköttetett, azt mondja a Biblia.
1: And you know when the ladies do their knitting,
0: tudjátok, amikor a hölgyek kötnek,
1: these are very complicated knots.
0: Azok nagyon nagyon komplikált csomók.
1: And it says that Jacob's life was so knotted up
0: with
1: the life of his son Benjamin.
0: A fiának, Benjaminnak az életével.
1: So when I noticed that, I looked more closely into the Hebrew words here.
0: Amikor ezt észrevettem, akkor egy kicsit jobban utána néztem az itt használt héber kifejezésnek.
1: And I saw that the word for life means life, soul, mind, emotions.
0: És azt találtam, hogy itt az életre használt szó az életet, érzelmet.
1: So it means that the soul of Jacob was in a soul tie with his son.
0: Ez azt jelenti, hogy Jákobnak az élete egy ilyen lelki kapcsolatban, lelki kötődésben volt Benjamin.
1: And it was a tie,
0: it was a
1: strong bond of love of the heart, mind and emotions.
0: Ez egy erős kapcsolat, egy erős kötődés volt az életük, az elméjük
1: towards
0: lelkük
1: the only remaining son of his favorite wife.
0: Mert Benjamin volt az egyetlen fia, aki életben maradt a kedvenc
1: feleségétől. So it's even more biblical than I realized.
0: Tehát ez a dolog még
1: Actually,
0: bibliai,
1: I
0: mint
1: explain some expressions. Biblical means the Bible talks about it.
0: Bibliai értelemben a Biblia tehát beszél erről.
1: Unbiblical means that the Bible speaks against something.
0: Nem bibliai, amikor a Biblia valami ellen beszél.
1: But many things
0: sok dolog
1: are true but not talked about in the Bible.
0: Sok dolog igaz, de nem beszél róla a Szentírás.
1: And so they are non-biblical.
0: És ezek nem bibliai.
1: Not unbiblical. Because the Bible doesn't say this is not true.
0: Mert a Biblia nem mondja azt, hogy ez nem igaz, vagy ez
1: It doesn't say anything
0: igaz.
1: About it.
0: Csak nem mond róla semmit az egész dologról.
1: And before I thought that soul ties were something that it was an expression that was not found in the Bible.
0: És korábban az ilyen lelki kötelékekre úgy gondoltam, hogy ezről nem beszél a Biblia.
1: But now I realize that it does.
0: De most már felismertem, hogy
1: So the Lord has created us to have deep ties.
0: Isten arra teremtett bennünket, hogy mély kötődéseink legyenek.
1: And to have form long-lasting relationships.
0: És a hosszan tartó kapcsolatainkban,
1: which include the whole personality.
0: Amelyekben az egész személyiségünkben kell benne vagyunk.
1: This we call it bonding in the is a bonding is a modern word as outside of the church.
0: A kötelék az a gyülekezeten kívül.
1: And in the last few years there's been a much greater understanding of what happens inside the brain.
0: Amióta jobban megértették azt, hogy az agyon belül milyen folyamatok zajlanak.
1: And we now know that this bonding involves complex chemical and hormonal changes.
0: És ezek a kapcsolatok komplex hormonális és idegrendszeri
1: and changes in the brain
0: változásokat eredményeznek az agyban.
1: And the memory
0: az agyban történt
1: as the brain develops towards a person.
0: Az adott személy felé kialakulnak
1: really
0: változások az agyban, hormonális
1: and it confirms a lot of things that I've felt is true, known is true, but couldn't put my finger on some proof.
0: Ezek olyan dolgok, amiket nem tudok az ujjaimmal megfogni, de bebizonyították, hogy így működnek.
1: Because God is God of relationship,
0: és mivel Isten a kapcsolatok Istene,
1: and He's created us for relationship,
0: és kapcsolatokra teremtett minket,
1: and He's created us for relationship with Himself,
0: és saját magával való kapcsolatra teremtett minket.
1: He intends that we have strong soul ties with him.
0: ő azt akarja, hogy vele is erős lelki kötődésben legyen.

0: Legyünk.
1: In 1 Corinthians 6,
0: az 1 Korintus 6,
1: verse 15-16,
0: 1 Korintus 6, 15-től 16-ig.
1: Do you not know that your bodies are members of Christ?
0: Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?
1: Should I take the members of Christ and make them members of a harlot?
0: Elszakítva hát a Krisztus tagjait paráznának tagjaivá
1: tegyen. Or do you not know that he who is joined to a harlot,
0: avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával
1: is one body with her,
0: egy test vele.
1: For the two, he says, shall become one.
0: Mert ketten lesznek, úgymond, egy testé.
1: But he who is joined to the Lord is one spirit with him.
0: Aki pedig az Úrral egyesül, egy
1: Now,
0: szellem
1: when vele. He say, when he uses the expression who is joined to the Lord,
0: amikor azt a kifejezést használja, hogy aki pedig az Úrral egyesül,
1: he uses the same expression.
0: Az egyesül, az ugyanaz a kifejezés,
1: for,
0: ugyanaz a
1: for
0: szó.
1: For when the in the New Testament he quotes the creation.
0: Ahogyan az Új Szövetség utal a teremtésre.
1: And he says a man shall leave his mother and father.
0: És azt mondja, hogy
1: and be joined to his wife and they become one flesh.
0: Elhagyja az apját és az anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez,
1: and,
0: és lesznek ketten egy
1: Paul
0: testé.
1: Says that in the same
0: Pál
1: way,
0: azt mondja, hogy ehhez teljesen hasonlóan
1: a believer becomes joined to the Lord and becomes one spirit with the Lord.
0: Teljesen hasonló módon a hívő, amikor kapcsolódik az Úrral, akkor
1: so
0: egy szellemé lesz
1: one,
0: vele.
1: With a husband and wife, it's physical, it's psychological, it's spiritual.
0: Férjek és feleségek közötti kapcsolat is testi, lelki
1: and
0: és szellemi.
1: And between a believer and the Lord, it is this strong bond of the soul and the spirit.
0: Hívőként kapcsolatban vagyunk az Úrral, akkor ez egy ugyanilyen erőteljes testet, lelket, szellemet
1: so the same
0: kapcsolat.
1: Things in our brain forming these bonds.
0: Ugyan azok a folyamatok az agyban lezajlanak ebben a kötelékben, ebben a kapcsolatban.
1: Forms a strong helps us to form a strong bond with the Lord.
0: És segítségünkre vannak abban, hogy erős kapcsolódást alakítsunk ki az Úrral.
1: In John 14:20,
0: a János 14:20-ban
1: it talks about being in Jesus.
0: Beszél arról, hogy Jézus
1: as he
0: lenni,
1: is in the Father. Yeah, and
0: mert,
1: in Jesus, in the Father,
0: van.
1: He's talking about being united.
0: És azt mondja, hogy az Atya és ő egyek.
1: So there are these strong ties within the Godhead.
0: Tehát a Szent Háromságon belül is
1: strong ties between us
0: vannak,
1: and the Lord.
0: Erős kötődések vannak. És közöttünk és az Úr között is ilyen erős
1: and
0: kötődések
1: in,
0: vannak.
1: In Luke 10 and in other places in Luke 10:27.
0: Lukács 10:27.
1: You shall love the Lord with all your heart and soul and strength and mind.
0: Azt mondja, hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből.
1: We need strong soul ties within the family.
0: Erős lelki kötődéseknek kell lenni
1: negative
0: a családjainkban
1: ties,
0: is. De a negatív
1: yeah,
0: lelki kötődéseket meg kell törnünk és le kell vágnunk
1: so
0: ezeket az emberekről.
1: So that we can form good, godly ties
0: és jó Isten szerinti
1: with our family and with God himself.
0: Kell kialakítanunk a családjainkon belül.
1: You see, and inner healing has not achieved its aim of wholeness.
0: A belső gyógyulás nem tudja elérni a célját.
1: Unless it frees the person we are ministering to.
0: Anélkül, hogy meg ne szabadítanánk azt a személyt, aki felé szolgálunk.
1: To make a deeper commitment to the Lord.
0: Hogy ő ne szánná oda egy mélyebb
1: and to make a commitment to become a true disciple of Jesus Christ.
0: Az Úrral, és hogy ne kötelezni el magát arra, hogy Jézus Krisztus
1: we see people healed from deep
0: válik. Láttunk embereket mélységes sebekből meggyógyulni, és ez csodálatos.
1: But the ministry is not just to stop people from hurting.
0: De a szolgálat nem csak az, hogy az embereket megmentsük a fájdalmaitól.
1: It is to enable them to have a better relationship and a closer relationship with the Lord.
0: Hanem az is a célunk, hogy egy jobb, szorosabb kapcsolatba vigyük be őket az Úrral.
1: To have a better relationship to the husband and wife.
0: Hogy jobb, erőteljesebb kapcsolatba kerüljenek.
1: To have better relationships within their family.
0: És a családjaikon belül a családtagjaikkal.
1: And to be able to form better relationships within God's family.
0: És hogy jobb, erőteljesebb kapcsolatba kerüljenek a gyülekezetekben
1: when
0: egymással.
1: God brought the woman he created to Adam.
0: Amikor Isten odahozta az asszonyt, aki teremtett Ádámhoz.
1: Adam immediately knew this is it.
0: Ádám rögtön tudta, hogy ez az.
1: This is the one for me.
0: Ő az, akit a számomra készített Isten.
1: And then the Lord explained, as I've said, a man shall leave his mother and father.
0: És ezért mondta az Úr azt, hogy a férfi elhagyja az apját
1: he
0: és az anyját.
1: He will cleave to his wife.
0: És
1: and they will become one flesh.
0: És egy testé lesznek.
1: So the at that time the ties between the parents and
0: abban
1: the child.
0: Abban a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat.
1: Are loosening, so that the person can marry and form the husband, the new husband and wife can form a totally new family.
0: Tehát annak idején, amikor ez megtörténik egy férfi életében, hogy elhagyja az apját és az anyát és ragaszkodik a feleségéhez, akkor a korábbi szüleivel való kapcsolatnak meg kell oldódnia, és a feleségéhez
1: when
0: kell egy erőteljes
1: kapcsolatban összekapcsolódni.
0: Ahogy kapcsolódik a feleséghez, ezt a Biblia úgy fejezi ki, hogy összeragasztatnak.
1: Some translations say they be he will be united with his wife.
0: Néhány fordítás azt mondja, hogy egyé válik a feleségével.
1: And they become one.
0: Egyé válnak.
1: In a special way.
0: Egy különleges módon.
1: In a bond that is designed to last for a lifetime.
0: Egy olyan kötődésben, egy olyan kapcsolatban, ami
1: élethosszig
0: szól,
1: psychological,
0: ami
1: emotional
0: szellemi,
1: and physical
0: pszichológiai
1: ties.
0: És érzelmi és fizikai kötődésből áll.
1: It forms a new and a unique family.
0: És ez egy új és különleges családot eredményez.
1: Aha, how long have we got? Finished. Okay. Well, that's a good note to finish on, isn't it?
0: Ez egy pont, jó pont arra, hogy befejezzük, igaz?
1: The marriage is designed to be for life, and it's designed to be happy.
0: Hogy a házasság az egy életre
1: tervezetett, and designed to reflect the love between the Father, the Son, and the Holy Spirit.
0: És hogy azt a szeretetet fejezze ki, ami a Fiú, a Szent Szellem és az Atya között van.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Sansz.

해봐 이순재 왕관이 있었다.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent a Következő nemzedék című tanítását hallhatjuk.
3: Well, hello, history makers!
4: Szervusztok, történelemformálók!
3: Yes!
4: Igen.
3: We are history makers!
4: Történelemformálók vagytok.
3: Glory to God!
4: Do you know, hát Istennek.
3: All through history,
4: tudjátok, az egész történelemben
3: history's been made by the few.
4: A történelemet mindig a kevesek formálták.
3: You know, that's the truth.
4: Tudjátok, hogy így van, ugye?
3: The few have made history.
4: Kevesen formálták a történelmet.
3: Come on, history makers.
4: Gyerünk, ti is ezek vagytok.
3: We're gonna make history.
4: Mi is történelmet fogunk csinálni.
3: Hallelujah. Bless the Lord.
4: Áldott legyen az Úr.
3: Open your Bible, please.
4: Nyissátok ki a Bibliát.
3: And we're in Daniel chapter 1.
4: A Dániel 1-nél.
3: Daniel chapter 1.
4: Dániel 1.
3: And I want to read the first 8 verses.
4: Az első 8 verset.
3: I think it'd be good if you just read it in Hungarian, please.
4: Akkor csak felolvasom az első 8 verset.
3: Read it together with.
4: Tehát együtt olvassátok, kísérjétek, akinél van Biblia.
3: Okay?
4: Igen. Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt. És kezébe adta az úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sinear földjére, az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magvából való előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misael és Azáriás. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnélik, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Anániást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednégónak. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.
3: Let's pray.
4: Imádkozzunk.
3: Father, we want to thank you for this scripture.
4: Atyám, hálát adunk neked ezért az igéért.
3: And we ask you today,
4: és kérünk ma,
3: that you would speak to our hearts,
4: hogy szólj a szívünkhöz,
3: that you could raise up within us,
4: hogy tudj köztünk támasztani,
3: the overcoming Daniel spirit,
4: tudj közénk hozni a győztes dánieli szellemet.
3: Teach us, we pray.
4: Imádkozunk, hogy taníts minket.
3: We yield ourselves to you.
4: Átadjuk magunkat neked.
3: That you would instruct us in Jesus' name.
4: Hogy oktass minket Jézus nevében.
3: Now I want you to see something of the history of this passage of scripture.
4: Szeretném, hogyha ennek az igeszakasznak a történetéből valamit látnátok.
3: In verse 1 it says King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had come to Jerusalem to besiege it.
4: Az első versben azt olvassuk, hogy Nabukodonozor, Babilon királya Jeruzsálembe jött, hogy azt megostromolja.
3: And in 2 Kings and chapter 23,
4: és a 2 Királyok 23-ban,
3: and in verses 26 and 27,
4: a 26. és 27. versben,
3: we have a little bit of the history.
4: Kicsit a történelme pillanthatunk be.
3: King Josiah had been the king in Judah.
4: Jósiás volt a király Júdában.
3: And he was an excellent king.
4: És ő kiváló király volt.
3: The word of God says there wasn't a king like him before.
4: Azt mondja Isten igéje róla, hogy előtte nem volt még ilyen király.
3: He turned to the Lord with all of his heart and all of his soul.
4: Teljes szívével és lelkével az Úrhoz fordult.
3: And now he was an incredible man.
4: Elképesztő ember volt.
3: But there was a problem in the land.
4: De volt az országában egy probléma.
3: There was sin from previous generations.
4: A korábbi nemzedékeknek a bűne még ott maradt.
3: A king Manasseh had been on the throne before.
4: ő előtte Manassé király volt a trónon.
3: And he had been the most wicked king that Judah had ever had.
4: És ő volt Júda történelmének a leggonoszabb királya.
3: Verse 26.
4: A 26. vers azt mondja.
3: Even though Josiah was such a godly man.
4: Noha Jósiás olyan istenfélő ember volt.
3: The Lord said.
4: Azt mondta az Úr.
3: Nevertheless, the Lord did not turn from the fierceness of his great wrath with which his anger was aroused against Judah because of all the provocations with which Manasseh had provoked him. Verse 26.
4: Mindazonáltal az Úr nem fordult el és nem adta fel nagy haragját Júdával szemben, mindazok miatt a dolgok miatt, amiket Manassé király cselekedett.
3: Verse 27, and the Lord said, I will also remove Judah from my sight.
4: Azt mondta az Úr, hogy elvetettem Júdát az én szemem elől.
3: I will cast off Jerusalem, which I've chosen.
4: És Jeruzsálemet, amit választottam, elvetettem.
3: The place where I said I'd put my name, I'll cast it away.
4: El fogom vetni azt a helyet, amiről azt mondtam, hogy a nevemet oda helyezem el.
3: Now this seems extremely harsh.
4: Ez rendkívül keményen hangzik.
3: A godly king Josiah had led the nation for many years.
4: Sok éven keresztül az istenfélő Jósiás király vezette a népet.
3: But God steps in and says, I've not forgotten what happened here.
4: De Isten mégis azt mondja, hogy én nem felejtettem el azt, ami akkor történt.
3: I'm still going to deal with this issue.
4: Továbbra is el fogok bánni ezzel az üggyel.
3: And this is what was happening that caused Daniel to be carried off into Babylon.
4: És ez volt az alap oka annak, hogy Dánielt elhurcolták Babilonba.
3: Now, let's look at in the next chapter, 2 Kings.
4: Na nézzük meg a kettő királyok következő részét.
3: And 24.
4: A 24.
3: You see, it happened in stages.
4: Különböző lépcsőkben történt ez a dolog.
3: God intended to judge these people.
4: Isten meg akarta ítélni ezt a
3: But
4: népet.
3: He didn't do it all at once. Bam.
4: Nem egyszerre tette ezt.
3: He did it stage in little bit by little bit in stages.
4: Hanem fokozatonként, különböző lépcsőkben.
3: And do you know when God behaves like that?
4: És tudjátok, amikor Isten így cselekszik,
3: we can get used to each stage.
4: Akkor minden egyes ilyen fokozathoz hozzá lehet szokni.
3: Some troubles come, some difficulties come.
4: Jönnek a bajok és a nehézségek.
3: And we get used to it. We adjust and we learn how to live with this problem.
4: És mi hozzászokunk és alkalmazkodunk hozzá, megtanulunk együtt élni vele.
3: And we lose our focus and we fail to see this is the hand of the Lord.
4: És nem, és elveszítjük szemünk elől a lényeget, hogy az Úr keze cselekedte ezt.
3: And you know, this is a dangerous place to be in.
4: És tudjátok, ez egy veszélyes állapot.
3: Because I believe that the whole of Europe is in this state at the moment.
4: Mert hiszem, hogy pillanatnyilag egész Európa ebben az állapotban van.
3: There are freedoms being taken away.
4: Különböző szabadságjogokat elvesznek az emberek.
3: There is truth being taken away.
4: Elveszik az igazságot.
3: There are restrictions being put upon the gospel in many nations.
4: Nagyon sok országban korlátozásokat helyeznek az evangéliummal szemben.
3: Place is being given in many nations for anti-Christian activities.
4: Sok országban teret adnak a keresztény ellenes és Krisztus ellenes tevékenységeknek.
3: Great liberty for homosexuals.
4: Szabadságuk van a homoszexuálisoknak.
3: And for abortion.
4: Az abortusz is szabad.
3: All things which were an abomination in God's sight.
4: Mindenféle dolog, ami utálatosság Isten szemében.
3: Now these things are happening slowly.
4: Ezek a dolgok lassan szivárognak
3: It's
4: be.
3: It's like putting the frog in a pot of water.
4: Olyan, mint hogyha egy fazék vízbe betennénk egy békát.
3: And you know the frog will just stay in the water whilst you heat it up.
4: És tudjátok, a béka benne marad a vízben, miközben azt felmelegítitek.
3: And you can boil him alive.
4: És élve meg lehet főzni.
3: And he's not gonna jump out.
4: És nem ugrik ki.
3: We are the same.
4: Mi ugyanígy vagyunk ezzel.
3: We don't know what's happening.
4: Nem tudjuk, mi történik velünk.
3: And we need to be so sensitive in the spirit.
4: És nagyon érzékenynek kell lennünk szellemben.
3: That we interpret the affairs that are in the world.
4: Hogy a világi eseményeket tudjuk értelmezni.
3: In the light of God's word.
4: Isten igényének a fényében.
3: You see, God has got purposes in nations.
4: Tudjátok, Istennek célja van a nemzetekkel.
3: He had a purpose for this nation of Judah.
4: Júdával is célja volt.
3: This is the place I'm going to put my name, he said.
4: Azt mondta az Úr, hogy ide helyezhetem el a nevemet.
3: These were his very own people. These were his very own people.
4: Ez volt az ő saját népe.
3: And so this was the apple of his eye.
4: Ez volt az ő szeme fénye.
3: And yet he still deals with them harshly.
4: Mégis nagyon keményen bánt velük.
3: And they didn't understand what was happening.
4: És nem értette a nép, hogy mi történik vele.
3: A new king came to the throne.
4: Aztán egy új király került a trónra.
3: He only reigned 3 months and he was deposed.
4: Csak 3 hónapig uralkodott és már is megbuktatták.
3: This was one of the sons of Josiah.
4: Ez Jósiás egyik fia volt.
3: And it says in the Bible.
4: Azt mondja a Biblia.
3: He did evil in the sight of the Lord.
4: Hogy gonosz cselekedett az Úr szemei előtt.
3: God removed him.
4: És Isten eltávolította őt.
3: And then another brother of that king, another son of Josiah, was put on the throne.
4: Aztán újra Jósiás egy másik fia került a trónra.
3: And he did evil in the sight of the Lord.
4: És ő is gonoszul cselekedett az Úr szemében.
3: And then we come to verse 1 of chapter 24.
4: Aztán a 24. rész első versehez
3: érünk. In the king's time, in the king Jehoiakim's time, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came up, and Jehoiakim, his vassal, for 3 years, and then he turned and rebelled against him.
4: Joákim idejében jött fel Nabukodonozor Babilónia királya, és Joákim szolgálja lett 3 esztendeig, de azután elfordult és elpártolt tőle, fellázadt ellene.
3: Now I want you to understand something. I hope I can explain this today.
4: Szeretném, hogyha megértenétek valamit, remélem el tudom magyarázni.
3: We're talking about a system by which the enemy takes charge of a nation.
4: Itt arról a módszerről beszélünk, ahogyan az ellenség egy nemzetet az uralma alá von.
3: We've got two nations here.
4: Itt két nemzetről van szó.
3: Judah.
4: Júdáról.
3: And Babylon.
4: És Babilonról.
3: Judah represents the nation of God.
4: Júda Isten nemzetét képviseli.
3: Babylon represents the nation of the enemy.
4: Babilon pedig az ellenség nemzetét.
3: Kingdom of God,
4: Isten
3: kingdom of darkness.
4: És a sötétség királysága.
3: So far, you understand?
4: Idáig értitek, ugye?
3: So here we have symbolism in this scripture.
4: Tehát ebben az igében jelképiséget látunk.
3: It's a prophetic picture for us.
4: Ez egy profétai kép a számunkra.
3: Now, the Nebuchadnezzar, the king of Babylon.
4: Nabukodonozor Babilon királya.
3: He doesn't come and just take Judah straight away.
4: Nem egyszerűen csak jön és azonnal leigázza Judát.
3: Because he is a type of the enemy.
4: Mert ő az ellenségnek a jelképe.
3: It's a picture of the ways in which the enemy takes nations.
4: Ez képe annak, ahogyan az ellenség leigáz nemzeteket.
3: You know he's doing this all over the earth.
4: Tudjátok, az egész földön ezt cselekszi.
3: He does it step by step.
4: Lépésenként cselekszik.
3: Now, you see in verse 1,
4: azt látjátok az első versben.
3: There's a very important little bit of information for you.
4: Van számotokra itt egy nagyon fontos információ.
3: Says Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came.
4: Azt mondja, Nabukodonozor Babilon királya eljött.
3: And it tells you that Jehoiakim, the king of Judah.
4: És kiderül, hogy Joákim Júda királya.
3: Became his vassal.
4: A vazallusa lett, tehát a hűbérese lett neki
3: szolgálja.
4: Értitek, ugye?
3: You understand? He was put there by the king of Babylon.
4: Tehát Babilon királya tette őt ott királlyá.
3: That is a sad situation.
4: Ez egy szomorú helyzet.
3: Think about it like this.
4: A következő módon gondoljatok erre.
3: The kingdom of God.
4: Isten királysága.
3: Had somebody placed as king by the kingdom of darkness.
4: Tehát a sötétség királysága helyezett egy királyt Isten királysága fölé.
3: Nebuchadnezzar put the king there.
4: Tehát Nabukodonozor tette oda Júdába a királyt.
3: Now this was stage one of getting the land.
4: Ez volt az ország meghódításának az első lépése.
3: And you know the enemy works in this way everywhere.
4: És tudjátok, az ellenség mindenütt így dolgozik.
3: Now how does he do that?
4: Hogyan teszi ezt?
3: You think about our nations.
4: Gondoljatok az mi nemzeteinkre.
3: He begins to move through media.
4: Elkezd mozogni a médián keresztül.
3: And all manner of means to get the minds of people.
4: És mindenféle eszközön keresztül megragadja az emberek elméjét.
3: And then he puts his representative in a position of authority.
4: És utána a saját képviselőit helyezi tekintélyi helyekre.
3: Come on, this is happening in every nation.
4: Minden nemzetben ez történik.
3: And then that person is in a position of authority, but he actually does not represent the King of Kings, he represents the enemy.
4: Tehát ez az ember, aki ott van egy tekintélyi vezető helyzetben, ő nem a királyok királyát, Istent jelképezi, hanem az ellenséget.
3: And this is why it is so painful for the church in our nations.
4: És ezért olyan fájdalmas a helyzete az egyháznak a nemzeteinkben.
3: Because we as the church are looking to the King of Kings to represent us.
4: Mert mi az egyház a királyok királyától várjuk el, hogy képviseljen minket.
3: But it's as if we live in a foreign land.
4: De ez olyan, mintha egy külföldön élnénk.
3: And we live under the domination of the powers of darkness.
4: Mert a sötétség erőinek az uralma alatt élünk.
3: Does this make sense to you?
4: Érthető?
3: So this is what was happening here.
4: Ez történt itt is.
3: He puts a delegate in position.
4: Tehát a saját küldöttjét helyezi hatalomba itt Nabukodonozor.
3: And this delegate has to obey the kingdom of darkness.
4: És ennek a küldöttnek engedelmeskednie kell a sötétség birodalmának.
3: And then he seeks to control the land through that delegate.
4: És ezáltal a saját küldöttje által igyekszik az országot uralni Nabukodonozor.
3: Now he doesn't sort of just invade the land and occupy.
4: Nem csak egyszerűen bevonul a hadseregével és elfoglalja a földet.
3: He lets everything go on as normal.
4: Hanem engedi, hogy az élet folyjon tovább, ahogy szokott.
3: But he starts extracting the wealth out of the land.
4: De elkezdi a vagyont kivinni az országból.
3: And it tells you there that a tax was put upon the people.
4: Itt azt olvassuk, hogy korlátozásokat helyeztek az emberekre.
3: And this tax was huge.
4: Illetve egy adót, és ez egy nagy adó volt, amit kivetettek
3: rájuk. And all the people had to pay it.
4: És minden lakosnak meg kellett ezt
3: fizetni. And so the kingdom of darkness was sucking the life out of this kingdom.
4: Tehát a sötétség birodalma kivette az életet a Júda királyságából.
3: I could tell you that's happening right here in our nations.
4: Ezt el tudom mondani nektek, hogy a mi nemzeteinkben pontosan ugyanez történik.
3: Now, just think for a moment, where is the wealth of this nation going to?
4: Csak gondoljátok végig, hogy ennek az országnak a kincse hova megy.
3: I could guarantee there is a siphoning off of the wealth into things which do not profit the kingdom of God.
4: Biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokba megy bele a pénz, ami nem Isten királyságának a javára szolgál.
3: And this is one of the purposes of the enemy.
4: És ez az ellenség egyik célja.
3: He wants to starve the people of God from wealth.
4: Meg akarja fosztani a vagyonától Isten népét.
3: It's incredible how much money the homosexual lobby has.
4: Elképesztő, hogy mennyi pénze van a homoszexuálisok mozgalmának.
3: In the United States they have more money than anybody else.
4: Az Egyesült Államokban több pénzük van, mint bárki másnak.
3: They can fund anything they want to do.
4: Pénzzel támogatni tudnak bármit, ami nekik tetszik.
3: The devil is just siphoning the money, the prosperity away from the kingdom of God.
4: Az ördög egyszerűen ki szippantja Isten királyságából a pénzt, a vagyont.
3: You know, gambling is one of the means he uses in our nations these days.
4: A szerencsejáték az egyik módszere, hogyan ezt az országainkban teszi mostanában.
3: And you could think of lots of others.
4: És sok egyéb dologra is gondolhattok ebben az összefüggésben.
3: Now, a full invasion of the land was not prompted until that delegate rebelled.
4: Az országnak a katonai leigázása addig erősen fordult, amíg ez a Nabukodonozor által odahelyezett király fel nem lázadt ellene.
3: Verse 1 of chapter 24 of 2 Kings says the vassal King Jehoiakim, he turned and rebelled against King Nebuchadnezzar.
4: Tehát azt mondja ugye itt a 24. rész első verse, hogy Joákim király fellázadt Nabukodonozor ellen, elpártolt tőle.
3: You know, Jeremiah was a sad prophet.
4: Jeremiás egy szomorú proféta volt.
3: Oh, I wouldn't have liked Jeremiah's job.
4: Jeremiás munkáját nem irigylem.
3: He was living at this time.
4: Mert ő ebben a korban élt.
3: And he was prophesying to these people.
4: És ezeknek az embereknek profétált.
3: And prophesying to the kings.
4: És a királyoknak.
3: He was saying, open your eyes, look what's going on, repent, repent, repent.
4: Azt mondta, hogy hát nézzétek a szemetekkel, mi folyik itt, és térjetek meg.
3: And in Jeremiah chapter 25 you can read all about it.
4: A Jeremiás 25-ben lehet erről sokat olvasni.
3: Jeremiah says to them, don't go after other gods and serve them.
4: Azt mondja Jeremiás nekik, hogy ne járjatok más istenek után, és ne szolgáljátok őket.
3: He said, don't provoke me to anger by the works of your hands.
4: Azt mondja az Úr, hogy ne gerjesztetek engem haragra a ti kezeitek csinálmányaival.
3: He said, you've not listened to me.
4: Azt mondja az Úr, hogy nem figyeltetek rám.
3: You've provoked me to anger.
4: Haragra gerjesztettetek.
3: With the works of your hands.
4: A kezeitek csinálmányaival.
3: To your own hurt.
4: A saját károtokra.
3: Ooh. to your own hurt.
4: A saját károtokra.
3: Your own wickedness has caused you trouble.
4: A saját gonoszságotok hozott rátok bajt.
3: And that is the truth of all mankind.
4: Az egész emberiségre vonatkozó igazság ez.
3: Personal wickedness causes us trouble.
4: A személyes gonoszságunk is bajt okoz nekünk.
3: Collective wickedness causes us trouble.
4: És a közösségi gonoszságunk is.
3: National wickedness causes trouble in nations.
4: A nemzetekben a nemzeti gonoszság okoz problémákat.
3: And God is telling us, come on, repent.
4: És Isten azt mondja nekünk, térjetek
3: meg. Turn away from those ways.
4: Forduljatok el ezektől az utaktól.
3: Now Judah was God's people.
4: A Júda Isten népe volt.
3: They were there for God's purpose.
4: Isten céljaiért voltak ott.
3: They were his precious vine.
4: Az ő drága szőlőtőkéje voltak.
3: They were his inheritance. They were his wife.
4: Isten felesége volt, Isten öröksége.
3: And today we could say the church is like that.
4: És ma azt mondhatjuk, hogy a gyülekezet is ez.
3: Here we are, the possession of our God.
4: Itt vagyunk, ami Istenünk tulajdona.
3: We're here for God's purposes.
4: Isten céljai érdekében vagyunk itt.
3: But what was Babylon?
4: És mi volt Babilon?
3: Let's look at Babylon in Daniel chapter 4 verse 30.
4: Nézzük meg Babilont a Dániel 4:30-ban.
3: This is what the king of Babylon says.
4: Babylon királya ezt mondja.
3: Chapter 4 verse 30. And the king spoke saying,
4: Daniel 4:30.
3: Is not great Babylon that I have built for the royal dwelling by my mighty power and for my honor and my majesty?
4: Azt mondja.
3: This is chapter 4 and it is verse
4: 30. 30. Vers, tehát a 40.
3: Daniel
4: 4:30. Azt mondja. 30.
3: 27.
4: I'm reading Daniel chapter 4 verse 30. 27 they say to me in Hungarian. Szól a király és mondta: Nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?
3: The king spoke, saying, Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling and for my mighty power and for my honor and for my majesty?
4: Igen, tehát azt mondta ez a király, hogy nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére.
3: Let's look at Revelation 17.
4: Nézzük meg a Jelenések 17-et.
3: Revelation chapter 17.
4: Jelenések 17.
3: And here this whole chapter is about Babylon.
4: Ez az egész fejezet Babilonról szól.
3: And it says in verse 2.
4: És azt mondja a második vers.
3: With whom the kings of the earth have committed fornication.
4: Akivel paráználkodtak a föld királyai.
3: And the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication.
4: És az ő paráznoságának borával megrészegettek a föld lakosai.
3: And verse 5.
4: Ötödik vers.
3: And this is a vision of this woman that, called Mystery. Mystery Babylon, the great mother of harlots and of the abominations of the earth.
4: Ez a látomás erről az asszonyról, aki Babilont jelképezte, azt mondja, hogy és az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.
3: And I saw the woman who is a picture of Babylon drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled at great amazement. That's verse 6.
4: Hatodik vers, és láttam, hogy az asszony, tehát aki Babilon jelképe, részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek, illetve vértanúinak vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt.
3: This Babylon was mighty and powerful and wicked.
4: Ez a Babilon hatalmas volt, erőteljes és gonosz.
3: And it's a picture of the whole system which is against the church.
4: Az egész rendszer jelképe ez, amely az egyház ellen működik.
3: I want to tell you that the Babylonian system intends to take over our nations and our church.
4: És el akarom mondani nektek, hogy a babiloni rendszer az uralma alá akarja vonni a nemzeteinket és az egyházunkat.
3: Come on, we're in the middle of a war here.
4: egy háború közepén vagyunk itt.
3: And if we're going to be nation changers.
4: De nekünk meg kell változtatnunk a nemzetet.
3: Come on, we're going to overturn this Babylonian attitude.
4: Nekünk meg kell döntenünk ezt a babiloni hozzáállást.
3: And Babylonian power within our nations.
4: És a babiloni hatalmat az országainkban.
3: Revelation chapter 18.
4: Jelenések 18.
3: And verse 2.
4: Második vers.
3: This is an angel crying out loudly.
4: Egy angyal hangosan kiált itt.
3: And Babylon the great is fallen, and it's become the dwelling place of demons, and a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. Verse 2.
4: Második vers. Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan szellemnek tömlött szévé, és minden tisztátalan és gyűlösséges madárnak tömlött szévé.
3: Come on, she's gonna fall.
4: Tehát el fog bukni.
3: Gonna fall in Jesus' name.
4: Jézus nevében el fog bukni.
3: The nations have drunk of the wine of her wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury.
4: Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai, tehát kereskedői, az ő dobzodásának erejéből meggazdagodtak.
3: The merchants of the earth.
4: A föld kereskedői.
3: I want to tell you, those money-making people do not care how they make money at times.
4: El kell mondanom nektek, hogy néha azok az emberek, akik sok pénzt akarnak keresni, egyáltalán nem törődnek azzal, hogy ezt hogyan valósítják
3: and
4: meg.
3: Many money-making people will serve Babylon if it serves their purpose.
4: És sok pénzt felhalmozó ember Babilon szolgálja, hogyha ez az érdekében áll.
3: The celebration of Halloween is going all around the world on merchandise.
4: Minden szenteknek az angol szász változata, a Halloween az egész világot már körbejárta, és a kereskedelem szárnyain teszi ezt.
3: It's shops and business activities who promote Halloween.
4: Tehát különböző üzleti tevékenységek és vállalkozások szorgalmazzák az ilyenfajta ünneplését a minden szenteknek.
3: The merchants of the earth.
4: A föld kalmárai kereskedői, akik isznak Babilon paráznaságából.
3: Come on, we need to pray about these things.
4: Imádkoznunk kell ezek miatt a dolgok miatt.
3: It's appalling.
4: És mert meg fog bukni.
3: Verse 23.
4: 23.
3: Just at the end of that verse.
4: A versnek a vége.
3: For by your sorcery all the nations have been deceived.
4: Mert a te bűvöléseidtől, azaz varázslásodtól eltévejettek mind a népek.
3: And in her, in Babylon, was found the blood of the prophets and the saints, all who were slain on the earth.
4: És Babilonban találtatott meg a profétáknak és a szenteknek a vére, és mindeneknek, akik megölettek a földön.
3: I tell you, Babylon's got a lot to answer for.
4: Mondom nektek, hogy Babilonnak sok dolog miatt kell majd
3: felelnie. But come on, we've got a mind and we've got a will, we've got a choice.
4: De nekünk van elménk és akaratunk és dönthetünk.
3: Are we going to drink from Babylon?
4: Hogy Babilonból iszunk?
3: Are we going to feast ourselves on the benefits of Babylon?
4: Vagy Babilon javaiból táplálkozunk és lakomázunk?
3: The average person in the United States.
4: Az Egyesült Államokban az átlagpolgár.
3: When it comes to voting.
4: Amikor választásra kerül a sor,
3: will always vote for a person who's going to put money in their pocket.
4: Mindig arra a jelöltre szavaznak, akitől pénzt várhatnak a zsebükben.
3: You know, they don't care about the morals of the person.
4: Tudjátok, az illető erkölcsi helyzetével nem törődnek.
3: They vote for money.
4: Hanem a pénz mellett szavaznak.
3: Now this is dreadful. This is Babylon.
4: Ez rémisztő, mert ez Babilon.
3: And so we get ruled by Babylon.
4: Tehát Babilon uralkodik rajtunk.
3: Look at chapter 19, verse 2.
4: Nézzük meg a 19. rész második versét.
3: For true and righteous are all his judgments. Thank you, Lord.
4: Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Köszönjük, Uram.
3: He has judged that great harlot who corrupted the earth with her fornication.
4: És azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte.
3: And he has avenged on her the blood of his servants that was shed by her.
4: És megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén.
3: I want to tell you, whatever it looks like.
4: El akarom mondani nektek, hogy akárhogy is néz ki a helyzet.
3: God's in charge.
4: Isten kezében van az irányítás.
3: And Babylon's coming down.
4: És Babilon le fog omlani.
3: We know that Mi in Jesus' name.
4: Jézus nevében.
3: But right now we're in the middle of the fight.
4: De jelenleg a harc közepén vagyunk.
3: And we need to open our eyes and see what's happening.
4: És ki kell nyitnunk a szemünket és látnunk kell, hogy mi folyik.
3: Because little by little Babylon is invading.
4: Mert Babylon apránként lépésenként benyomul, behatol.
3: And I want you to come back to Daniel in chapter 1.
4: Szeretném, hogyha visszatérnénk a Dániel 1-hez.
3: And let's look at the second verse there.
4: És nézzük meg a második verset ott.
3: After King Nebuchadnezzar came against Jerusalem and besieged it.
4: Miután Nabukodonozor király megtámadta Jeruzsálemet és leigázta.
3: It says something so interesting in verse 2.
4: Megostromolta a második vers nagyon érdekeset.
3: It says the Lord gave Jehoiakim the king of Judah into the hand of King Nebuchadnezzar.
4: Azt mondja, és kezébe adta az Úr Jojákimot, a Juda királyát, a Nabukodonozornak.
3: God was orchestrating even this judgment.
4: Még ezt az ítéletet is Isten szervezte, intézte.
3: He gave the king into the hand of Nebuchadnezzar.
4: Ő adta a királyt Nabukodonozor kezébe.
3: Look what else he did.
4: Mit tett még?
3: He gave some of the articles of the house of God, which he carried off into the land of Shinar to the house of his God, the God of Nebuchadnezzar.
4: És az Isten háza edényeinek egy részét vitte Nabukodonozor Sinár földjére, az ő istenének házába, tehát a Nabukodonozor saját istenének házába.
3: God gave to a king Nebuchadnezzar, the king of Babylon, the articles which were dedicated to the Lord God. He gave them to King Nebuchadnezzar.
4: Isten azokat az edényeket, amiket ő neki szántak oda a templomában, oda adta Nabukodonozornak, Babilon királyának.
3: And he let them be placed in a temple of an idol.
4: És engedte, hogy ezeket az edényeket egy bálvány templomában helyezzék el.
3: Do you know why I believe that happened?
4: Tudjátok szerintem miért történt ez?
3: Because those sacred things already belonged to Nebuchadnezzar in as far as they had already been worshipping other gods.
4: Azért, mert ezek az edények már egyébként is tulajdonképpen Nabukodonozoréi voltak, azért, mert a nép Júdában már más isteneket imádott.
3: They'd lost control of the things which were really of God.
4: Tehát elvesztették az irányításukat Isten dolgai fölött.
3: By worshipping other gods, they'd given them away.
4: Azáltal, hogy más isteneket imádtak, elherdálták ezeket a tárgyakat. Tehát Isten elvette tőlük ezeket.
3: Now the jurisdiction or the rule and the authority of the spirit powers extend as far as worship.
4: A szellemi erőknek, a démoni erőknek a hatalma, illetve a hatóköre olyan mértékben terjed vagy növekszik, amilyen mértékben őket imádják.
3: Worship denotes the boundaries of our rule and our authority.
4: Az imádás, az, hogy mi imádjuk Istent, az határozza meg, hogy a mi hatalmunknak milyen hatóköre van.
3: These people were worshiping other gods.
4: Ezek az emberek más isteneket imádtak.
3: And so the rule of those gods had come right into the center of Jerusalem.
4: Tehát azoknak a királyoknak az uralma kiterjedhetett Jeruzsálem közepére is.
3: And so the holy things in Jerusalem now belong to those gods.
4: Tehát most már a Jeruzsálemben levő szent dolgok azokhoz az istenekhez tartoztak.
3: Listen again.
4: Újra figyeljétek ezt.
3: The rule and the authority of the spirit powers extend as far as worship.
4: Tehát a szellemi erőknek az uralma és a hatóköre és a hatalma addig terjed, ameddig az ő imádásuk terjed.
3: That's why we must worship the Lord.
4: Ezért kell az Urat imádnunk.
3: We're extending the sphere of our rule and our jurisdiction.
4: Mert a mi uralmunknak a hatókörét terjesztjük ezzel.
3: We're establishing our government in the nation by our worship to God.
4: Ha Istent imádjuk, így tudjuk a mi kormányzásunkat megszilárdítani a nemzetekben.
3: As we worship the living God, we dethrone those other gods in Jesus' name.
4: Ahogy a mi Istenünket imádjuk, megfosztjuk trónuktól a többi isteneket Jézus nevében.
3: Now Judah had lived in sin for too long.
4: Júda már túl régen élt bűnben.
3: And had worshipped other gods.
4: És más isteneket imádott.
3: And therefore that which really belonged to the living God was now belonging to Babylon.
4: Ezért az, ami egykor az élő Isten tulajdona volt, most már Babiloné volt.
3: The God who is worshipped.
4: Az az Isten, akit imádnak.
3: Rules the land.
4: Az uralkodik az országban.
3: It belongs to whatever God is worshipped.
4: És az ország az, aki az Isteni, akit ott imádnak.
3: If it's Baal, it belongs to Baal.
4: Hogyha Baalt imádják, akkor
3: Baalé lesz az ország. If it's Jehovah, it belongs to Jehovah.
4: Hogyha Jahveh az az Isten, akkor övé lesz
3: az ország. Come on, we will worship the living God.
4: Mi az élő Istent imádjuk.
3: If it's Mammon, it belongs to Mammon.
4: Hogyha Mammont imádjuk, akkor az övé az ország.
3: That's the major problem in our Western society.
4: A mi nyugati társadalmunkban ez a legnagyobb probléma.
3: We don't worship the living God.
4: Imádjuk az élő Istent.
3: We're worshiping Mammon.
4: De nem igazából, mert igazából Mammont imádjuk.
3: Mammon is going to take over.
4: És a Mammon fogja átvenni az uralmat.
3: Come on, draw the line.
4: Húzzuk meg a vonalat.
3: Worship God.
4: Imádjuk Istent.
3: The love of money is the root of all evil.
4: Minden gonosznak gyökere a pénz szerelme.
3: That's a very big statement.
4: Ez egy nagyon jelentős kijelentés.
3: The love of money is the root of all evil.
4: Minden, valóban minden gonoszságnak a pénz szerelme a gyökere.
3: And little by little, Mammon has taken over our minds.
4: És apródonként Mammon átvette az elménk irányítását.
3: You understand the spirit of Mammon?
4: Értitek, ugye, hogy Mammon szelleme miről szól?
3: The love of money, the love of things.
4: A pénz szerelme és a dolgok szeretete.
3: The love of comfort.
4: A kényelem szeretete.
3: The love of things which are not the love of God.
4: Olyan dolgok szeretete, amelyek nem egyenlőek Isten szeretetével.
3: We must not hand over the control of our nation and our land.
4: Nem szabad átadnunk az országunk, a nemzetünk fölötti uralmat
3: to other gods.
4: Más isteneknek.
3: Now, let's just define what we mean when we say worship.
4: Határozzuk meg, mit jelent ez, hogy imádás.
3: So, how are we worshiping Mammon?
4: Hogyan imádjuk a Mammont?
3: How are we worshiping other gods?
4: És hogyan imádjuk a más isteneket?
3: We're serving.
4: Szolgáljuk.
3: We pledge allegiance to.
4: Hűséget fogadunk.
3: Pay homage to.
4: Hódolunk.
3: Make covenants with.
4: Szövetséget kötünk.
3: Listen to this. Seek power from.
4: Figyeljetek, erőt merítünk belőle.
3: We form alliances with.
4: Szövetségeket, együttműködéseket formálunk, kötünk.
3: Anything which exalts another supernatural being above the Lord God is a worship. Is worship.
4: Bármi, imádás bármi, ami egy másik szellemi lényt helyez a mi Istenünk fölé.
3: We give devotion to.
4: Amikor oda szánjuk magunkat valaminek.
3: And it's as if we establish spiritual altars in the land, false spiritual altars.
4: Olyan, mint hogyha hamis szellemi oltárokat építenénk az országban.
3: Just like Gideon, we need to pull those altars down.
4: És Gedeonhoz hasonlóan nekünk le kell rontanunk ezeket az oltárokat.
3: You know, Josiah, this good king of Judah.
4: Tudjátok, Jósiás, Judának ez a jó királya.
3: He pulled the altars down all over his nation.
4: Az egész országban lerontotta ezeket az oltárokat.
3: He attempted to turn the nation back to God.
4: Lépéseket tett azért, hogy a nemzetet visszafordítsa Istenhez.
3: But the people's hearts were not after the Lord.
4: De az emberek szíve nem az Urat kereste.
3: Let's look at 1 Daniel chapter 1 of Daniel again.
4: Nézzük meg tehát Dániel első részében.
3: And let's look in verse 3.
4: A harmadik verse.
3: This is the next step the enemy takes.
4: Ez a következő lépése az ellenségnek.
3: To possess the land or possess a people.
4: Hogy birtokába vegye az országot vagy a népet.
3: The king of Babylon instructed Ashpenaz, he's the master of the eunuchs, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and the literature of the Chaldeans.
4: És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak legyenek arra, hogy álljanak, szolgáljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére.
3: Roman Catholicism says, give me a child. At 7, I've got them for life.
4: Azt mondja a római katolicizmus, hogy adj nekem egy 7 éves gyereket, és egész életére az enyém lesz.
3: The communists had the same idea.
4: A kommunisták ugyanezen az alapon gondolkodtak.
3: Give me the little children.
4: Add nekem a gyerekeket, kisgyerekeket.
3: I'll even have them in preschool. I'll have them from nursery.
4: Már a bölcsödétől kezdve én fogom őket nevelni.
3: I've got them for life.
4: És akkor az egész életükre az enyém lesznek.
3: What's the enemy doing now?
4: És mit tesz most az ellenség?
3: I'll tell you, he's after the children.
4: Mondom nektek, a gyerekeket szemelte ki.
3: And he intends to have them for life.
4: És az egész életükre meg akarja őket kaparintani.
3: And he's using all manner of means.
4: És ezt mindenféle eszközzel teszi.
3: It isn't just education.
4: Nem csak az oktatással.
3: It's not formal things.
4: Nem a hivatalos dolgokkal.
3: It is toys.
4: Hanem a játékokkal.
3: Internet.
4: Az internettel.
3: It's songs. It's music.
4: Énekekkel, a zenével.
3: There's all manner of means by which he is getting the minds of young people.
4: Mindenféle eszközzel megragadja a fiatalok elméjét.
3: You know, the enemy has a long-term strategy to change a nation.
4: Tudjátok, az ellenségnek hosszú távú stratégiái vannak a nemzet megváltoztatására.
3: If it doesn't happen in this generation, he'll make sure it happens in the next generation.
4: Hogyha nem sikerül neki ebben a nemzedékben, majd gondoskodik róla, hogy a következőben biztosan sikerüljön.
3: Come on, train up a child in the way he should go, and in the end he will not depart from it.
4: Neveljétek a gyermeket az Úr oktatása és fegyelme szerint, és akkor ha felnőtt lesz, sem távozik el attól.
3: The Lord knows this truth.
4: Az Úr is ismeri ezt az igazságot.
3: And we as Christian parents, that's essential for us.
4: És nekünk keresztény szülőknek létfontosságú
3: ez. Take control of the children's minds.
4: Hogy mi irányítsuk a gyerekek elméjét.
3: Sow truth into them.
4: Vessük beléjük az igazságot.
3: Guard them from these foul spirits which are after them.
4: Őrizzük őket a gonosz szellemektől, amelyek üldözik őket.
3: Look at this amazing strategy.
4: Nézzétek meg ezt a megdöbbentő stratégiát.
3: The king of Babylon intended to have these Jews.
4: A Babilon királya meg akarta kaparintani ezeket a zsidókat.
3: He recognized there were some good things here.
4: Látta és tudta, hogy vannak köztük jó dolgok.
3: But he had got to mold them and make them to fit his style.
4: De ő a saját képmására, a saját öntőformájába akarta őket belepréselni.
3: He said, bring me some of the best of them.
4: Azt mondta, hogy hozzátok el nekem a legjobbak közül a némelyiket.
3: Bring me some of the king of Judah's own children.
4: Júda királyainak gyerekei közül hozzatok nekem.
3: He wants to mock us by taking the choicest ones and saying, look, they belong to me.
4: Ki akar minket csúfolni azzal, hogy a legjobbakat megkaparintja, és azt mondja, hogy nézzétek, ezek az enyéim.
3: He says, give me some of those young men.
4: Azt mondja, adjatok nekem néhány fiatal.
3: In whom there is no blemish.
4: Akik hibátlanok.
3: Oh, pure ones, innocent ones.
4: A tisztákat, az ártatlanokat.
3: Give me those who are good looking.
4: Add azokat, akik jól néznek ki.
3: Gifted with wisdom.
4: Akik bölcsességre eszesek.
3: Oh, they got knowledge. They're quick to understand. Give me the intelligent.
4: Akik értelmesek és tudományokhoz értenek, add nekem az értelmeseket.
3: I'll make clever devils out of them.
4: És én okos ördögöket faragok belőlük.
3: I'll tell you, that's exactly what the Lord is doing, the devil is doing now.
4: Mondom nektek, hogy az ördög ezt most pontosan ezt csinálja.
3: He's after the minds of young people.
4: A fiatalok elméjét akarja.
3: To pollute them.
4: Hogy beszennyezze őket.
3: To capture them.
4: Hogy fogjul ejtse
3: őket. To deflect them from the truth.
4: Hogy elfordítsa őket az igazságtól.
3: To tell you the values of the kingdom are not so important after all. There's bigger things out there.
4: Hogy azt mutassa nekik, hogy a királyság dolgai nem olyan fontosak, inkább érdeklődjenek a kívüllevő dolgok iránt.
3: And I want to tell you the merchants of the earth who've drunk deeply of the fornications of this spirit of Babylon are master agents at capturing the minds of young people.
4: És el akarom mondani nektek, hogy ezek a kereskedők, azok a kalmárok, akik a Babilon prázdnaságának a borából részegettek meg, azok szakértői annak, hogy hogyan kell a fiatalok elméjét megragadni.
3: This the devil wants our very best.
4: Az ördög a legjobbunkat akarja.
3: He wants to take those who've got an inheritance.
4: Azokat akarja megkaparintani, akiknek örökségük van.
3: You know, the Bible instructs us that from generation to generation to generation we will serve the Lord.
4: A Biblia, tudjátok, azt tanítja, hogy nekünk nemzedékről nemzedékre az Urat kell szolgálnunk.
3: Come on, there should be a generational blessing flowing in your line.
4: Hogy a vérvonalatokon egy nemzedéki áldás folyjon végig.
3: If you're not privileged to have that as a spiritual line,
4: hogyha nem, nincs az a kiváltságod, hogy te is ezt örökölted volna a szüleidtől,
3: I want to tell you, establish one.
4: Akkor azt mondom nektek, hogy ti hozzátok létre ezt az áldott vérvonalat.
3: Come on, I was the first person converted in my family.
4: Az én családomban én voltam az első megtérő.
3: I don't come from a Christian line at all.
4: Egyáltalán nem keresztény családból származtam.
3: But I've created a line, a hallelujah.
4: De én létrehoztam egy ilyen vérvonalat, hallelujah.
3: I've got three children who love and serve God.
4: Három gyerekem van, aki szereti és szolgálja.
3: I've got seven grandchildren who love and serve the Lord.
4: És hét unokám van, aki szereti és szolgálja.
3: My oldest grandchild is married to the pastor of Hillsongs in London.
4: Az legidősebb unokám Londonban egy gyülekezet pásztorához ment feleségül.
3: Come on, we serve the Lord.
4: Tehát az Urat szolgáljuk.
3: We've established a generational line.
4: És létrehozzuk az áldott vérvonalat.
3: A line of blessing.
4: Az áldott vérvonalat.
3: And the devil says.
4: És az ördög azt mondja.
3: Give me those who got an inheritance.
4: Add nekem azokat, akiknek örökségük van.
3: Guard your children.
4: Őrizzétek a gyerekeiteket.
3: Guard the children of the faith.
4: Őrizzétek a hit gyermekeit.
3: I want to tell you the devil's after them.
4: Mert mondom nektek, hogy az ördög őket keresi.
3: Give me those with an inheritance. He wants to work on generational iniquities.
4: Ő a nemzedéki bűn, a nemzedéki vétkesség, generációs bűnök alapján akar működni az
3: ördög. The sins of the fathers are visited upon the children.
4: Mert az atyák vétkét meglátogatja a fiakon az Úr is.
3: To the fourth generation.
4: A negyedik nemzedékig.
3: Stand in the gap and stop it.
4: Álljatok be a résbe és állítsátok le ezt a folyamatot.
3: Come on, otherwise you will reap the benefits, the consequences of that.
4: Különben le fogjátok aratni ennek a következményeit.
3: You'll say, why are my children going wrong?
4: Azt mondjátok, hogy hát miért térnek le a gyerekeim a jó útról?
3: You've never dealt with your own generational sin.
4: Mert soha nem bántál el a saját generációs bűnöddel.
3: Deal with your own generational sin.
4: Bánjál a saját generációs bűnöddel.
3: There were some years ago, I have three sisters.
4: Három nővérem van.
3: We three sisters met together, or four sisters met together.
4: Tehát mi négy nővér találkoztunk pár évvel ezelőtt.
3: And we decided, as we were now all believers.
4: És eldöntöttük, mivel most már mindannyian hívők vagyunk.
3: That we were driving a stake in the ground.
4: Hogy beütünk egy szölöpöt a földbe.
3: Spiritually speaking.
4: Szellemileg.
3: We were going to say to the enemy.
4: Azt fogjuk mondani az ellenségnek.
3: This far and no further.
4: Hogy eddig és nem tovább.
3: This is a new line and a new generation.
4: Ez egy új nemzedék és egy új vérvonal.
3: Old things are passed away, behold all things are new.
4: A régiek elmúltak, íme újjá lett minden.
3: And we made declaration over our family line.
4: És kihirdettünk, kinyilvánítottunk dolgokat a családi életünk fölött.
3: We said our children and their children will never inherit what our parents came from.
4: Azt mondtuk, hogy a gyerekeink és a gyermekeink gyermekei soha nem fogják örökölni azt, amit mi a szüleinktől kaptunk.
3: Come on, you need to do that.
4: Nektek is meg kell ezt tennetek.
3: Repent of your generational sins.
4: Térjetek meg a generációs bűneitekből.
3: So that your children can go free.
4: Hogy a gyerekeitek szabadon élhessenek.
3: Otherwise the enemy has got good eyes.
4: Különben az ellenségnek jó szeme van.
3: He will look and find where those weak places are in your children.
4: Meg fogja találni a gyerekeitekben a gyenge pontokat.
3: Where he can seduce them and change them.
4: Hol tudja őket elcsábítani és megváltoztatni.
3: He's looking for those opportunities to where he can work upon generational iniquity.
4: Azokat a lehetőségeket keresi, amikor a generációs bűnök alapján tevékenykedhet.
3: Let's look what the king of Babylon wanted to do with these young men.
4: Nézzük, mit akart tenni Babilon király ezekkel a fiatal emberekkel.
3: He wanted to make them his own.
4: Sajátjaivé akarta
3: tenni őket. He wanted to cause them to be servants of the king of Babylon.
4: A Babilon királyságának szolgáivá akarta őket tenni.
3: In verse 4 he says he wanted them to serve in the king's palace.
4: Azt mondja a negyedik vers, hogy ezt akarta, hogy a király palotájában
3: szolgáljanak. And he wanted to look at this to teach the language and the literature of the Chaldeans.
4: Nézzétek, és meg akarta tanítatni nekik a káldeusok írását és nyelvét.
3: You know there's a language out there in the world.
4: Tudjátok, a világnak van egy nyelve.
3: Which we don't even need to know.
4: Amit még tudnunk sem kell.
3: But I want to tell you, your children don't live in the same generation as you do.
4: De el akarom mondani nektek, hogy a ti gyerekeitek nem a ti nemzedéketekhez tartoznak.
3: They hear things and connect with things that you don't hear and connect with.
4: Ők olyan dolgokat hallanak és olyanokkal lépnek kapcsolatba, amiket ti nem.
3: There's a language out there which is not speaking the truth.
4: Van kívül ott egy olyan nyelv, ami nem az igazságot mondja.
3: And the enemy wants to teach them the language of the Chaldeans, the Babylonians.
4: És az ellenség a gyerekeinknek a káldeusok nyelvét akarja megtanítani.
3: He wants to use them.
4: Őket használni akarja.
3: He wants them to read what he has written.
4: Azt akarja az ördög, hogy a gyerekek azt olvassák, amit ő írt meg.
3: Look at that. He wants them to know the literature of the Chaldeans, the Babylonians.
4: Meg akarja ismertetni velük a babiloniak irodalmát.
3: Come on, we need to know this literature of the Bible.
4: Nekünk a Biblia irodalmát kell ismernünk.
3: Can't you see the subtlety of the ways in which the enemy works?
4: Látjátok az ellenség munkálkodásának az alattomos rejtett módját?
3: He's not in a hurry.
4: Nem siet.
3: If I can't get this generation, I'll get the next generation.
4: Hogyha ezt a nemzedéket nem kaparinthatom meg, majd a következő.
3: Look at verse 5.
4: Nézzétek meg az ötödik verset.
3: And the king appointed for these young men daily provisions of the king's delicacies.
4: És rendelt nekik a király minden napi szükségletül a királyi ételből ezeknek a fiataloknak.
3: And of the wine that he drank.
4: És a borból, melyből ő ivott.
3: And we know what that wine was.
4: Tudjuk, hogy mi volt ez a bor.
3: It was the wine that made the whole world sick with the fornications of Babylon.
4: Ez volt az a bor, ami az egész világot megrészegítette és betegítette Babilon
3: parásztasságával.
4: És ezzel akarja etetni ezeket a fiatal embereket.
3: The king's delicacies, oh yes, they look so good.
4: A király finomságai nagyon jól néznek ki.
3: They were inviting.
4: Nagyon hívogatóak.
3: And we have to protect our young people who are looking for exciting, inviting things.
4: És nekünk vigyáznunk kell a fiataljainkra, akik a hívogató és izgalmasnak látszó dolgokat keresik.
3: The enemy's got some very good ideas.
4: Az ellenségnek van néhány nagyon jó ötlete.
3: And they are so alluring to our young people.
4: És ezek a mi fiataljaink számára nagyon csábítóak.
3: And here it says in the scripture.
4: Azt mondja az ige.
3: The king wanted these young men to have these things, and he had 3 years training for them.
4: A király azt akarta, hogy ezek a fiatal emberek ezt egyék és igyák, és különleges módon akarta képezni őket.
3: At the end of those 3 years, they were going to serve the king.
4: És nevelje őket 3 évig, és utána tudják szolgálni a királyt.
3: They were going to serve the devil.
4: Utána az ördögöt hagy szolgálják.
3: My God.
4: Istenem.
3: We need to work, you know, and see what the enemy is doing.
4: Dolgoznunk kell, és látnunk kell, mit csinál az ellenség.
3: Now, let's look at verse 6.
4: Nézzük meg a 6. verset.
3: Says there that the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah.
4: Azt mondja, hogy a Júda fiai között volt Dániel, Ananiás, Mishael és Azariás.
3: And these 3 young men were given glorious names, good names.
4: Nagyon szép neveket kaptak ezek a fiatal emberek.
3: And their names meant something.
4: És a nevük jelentett valamit mindegyik.
3: And these 3 young men had pure hearts.
4: A 3 fiatalembernek tiszta volt a szíve.
3: And they weren't so very interested in the delicacies that the king was going to give them.
4: És nem nagyon érdekelték őket azok a finomságok, amiket a király akart nekik adni.
3: They were not interested in that drink that had made the was the wine of wrath of the fornication.
4: Nem érdekelte őket a parázdaság haragjának a bora.
3: They had heard the words of Jesus in their ears.
4: Mert a füleikben ott csengtek Jézus szavai.
3: My blood is drink indeed.
4: Az én vérem valóságos ital.
3: They knew where to drink.
4: Ők tudták, hogy miből kell inni.
3: You remember Joseph when he was in Pharaoh's house?
4: Emlékeztek Józsefre, aki a fáraó házában volt?
3: He was being offered plenty of delicacies.
4: Őnek is rengeteg finomságot kínáltak.
3: He had opportunity to have adultery with the Pharaoh's wife even.
4: Lehetősége volt, hogy akár parázdaságot kövessen el, azt mondja, a fáraó feleségével, a feleségével. De ő azt mondta, hogy nem.
3: He was prepared to go to prison rather than taste those delicacies.
4: Tehát kész volt inkább börtönbe menni, mint megízlelni ezeket a finomságokat.
3: But I want to tell you that those who will refuse the delicacies offered by the enemy,
4: de el akarom mondani nektek, hogy azok, akiknek az ellenség felkínálja a finomságokat,
3: they will find the truth of my body is food indeed and my blood is drink indeed.
4: Megtalálják azt az igazságot, hogy az én testem valóságos étel és az én vérem valóságos ital.
3: They will have a feast.
4: És ők lakomázni fognak.
3: When they eat at this table, hallelujah.
4: Amikor ennél az asztalnál lakomáznak, hallelujah.
3: Now let's look at these young men.
4: Nézzük meg ezeket a fiatal embereket.
3: It tells us here in verse 7, that verse 8, that they had their names changed. Verse 7.
4: Azt mondja a 7. vers, hogy megváltoztatta a király fiatal emberek nevét.
3: Why would they change their names?
4: Miért, vajon?
3: Well, let's look what their names meant.
4: Nézzük, mit jelentettek az új nevek.
3: You see, when you change your name, you're changing who you are, who you belong to.
4: Amikor az ember a nevét megváltoztatja, akkor az identitását, azonosságát változtatja meg, és azt, hogy kihez tartozik.
3: They were given a new name so that they would express something different.
4: Tehát azért kaptak új nevet ezek a fiatal emberek, hogy valami mást fejezhessenek ki.
3: There is power in a name.
4: A névben erő van.
3: To invoke something upon the bearer of that name.
4: Arra, hogy az adott név viselőjére valamit lehívjon vagy rázúdítson.
3: Come on, if your name is Daniel.
4: Hogyha valaki Dánielnek hívja.
3: Come on, you've got the power of that name.
4: Akkor ennek a névnek az ereje ott van az életedben.
3: And you can invoke that Daniel spirit upon yourself.
4: És akkor a Dánielnek a szellemiségét magadra lehívhatod.
3: There was a time when my youngest son David.
4: Az én legfiatalabb fiamat Dávidnak hívják.
3: And he's called David, which means beloved of God.
4: És tehát Dávid a neve, és ez azt jelenti, hogy Isten szeretetje.
3: And I would,
4: ennél az asztalnál lakomáznak, halleluja.
3: Now let's look at these young men.
4: Nézzük meg ezeket a fiatal embereket.
3: It tells us here in verse 7, that verse 8, that they had their names changed. Verse 7.
4: Azt mondja a hetedik vers, hogy megváltoztatta a király fiatal emberek nevét.
3: Why would they change their names?
4: Miért vajon?
3: Well, let's look what their names meant.
4: Nézzük, mit jelentettek az új nevek.
3: You see, when you change your name, you're changing who you are, who you belong to.
4: Amikor az ember a nevét megváltoztatja, akkor az identitását, az azonosságát változtatja meg, és azt, hogy kihez tartozik.
3: They were given a new name so that they would express something different.
4: Tehát azért kaptak új nevet ezek a fiatal emberek, hogy valami mást fejezhessenek ki.
3: There is power in a name.
4: A névben erő van.
3: To invoke something upon the bearer of that name.
4: Arra, hogy az adott név viselőjére valamit lehívjon, vagy rázúdítson.
3: Come on, if your name is Daniel.
4: Hogyha valaki Dánielnek hívja.
3: Come on, you've got the power of that name.
4: Akkor ennek a névnek az ereje ott van az életedben.
3: You can invoke that Daniel spirit upon yourself.
4: És akkor a Dánielnek a szellemiségét magadra lehívhatod.
3: There was a time when my youngest son David.
4: Az én legfiatalabb fiamat Dávidnak hívják.
3: And he's called David, which means beloved of God.
4: És tehát Dávid a neve, és ez azt jelenti,

0: different.
1: Tehát azért kaptak új nevet ezek a fiatal emberek, hogy valami mást fejezhessenek ki.
0: There is power in a name.
1: A névben erő van.
0: To invoke something upon the bearer of that name.
1: Arra, hogy az adott név viselőjére valamit lehívjon vagy rázúdítson.
0: Come on, if your name is Daniel.
1: Hogyha valaki Dánielnek hívja.
0: Come on, you've got the power of that name.
1: Akkor ennek a névnek az ereje ott van az életedben.
0: And you can invoke that Daniel spirit upon yourself.
1: És akkor a Dánielnek a szellemiségét magadra lehívhatod.
0: There was a time when my youngest son David.
1: Az én legfiatalabb fiamat Dávidnak hívják.
0: And he's called David, which means beloved of God.
1: És tehát Dávid a neve, és az azt jelenti, hogy Isten szeretetje.
0: And I would often say to my David.
1: És gyakran mondtam a Dávidomnak.
0: And I would call him beloved of God.
1: Kedvesem, akit Isten szeret.
0: I would call him that. That would be his name.
1: Így akartam hívni őt, hogy Isten szeretetje.
0: Because he bore the name of David. He bore the name of David.
1: A Dávid nevet viselte.
0: And I wanted him to know the meaning of the name and live in the meaning of the name.
1: És én azt akartam, hogy ő tudja, hogy mit jelent ez a név, és ebben a jelentésben éljen.
0: When he was about 16 years old.
1: Amikor körülbelül 16 éves volt.
0: He was asking me, well, how can I have an experience with God?
1: Megkérdezte tőlem, hogy hogyan élhetné át Istent.
0: Because he'd grown up from a small child, always knowing the Lord.
1: Mert úgy nőtt föl kisgyerekkora óta, hogy ismerte az Urat.
0: He'd never had a conversion experience.
1: Soha nem volt ilyen megtérési átélése.
0: He was baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues at 4 years old.
1: Négy évesen bemerült Szent Szellembe, nyelveken szólt.
0: Miraculously healed from deafness.
1: A süketségből csodálatos módon meggyógyult.
0: And so he had God in his life.
1: Hát ott volt Isten az életében.
0: But he said, I haven't got something like you had with a conversion experience.
1: De azt mondta, hogy ő nem élt át olyasmit, mint amit a szülei mi átéltünk a megtérésünkkor.
0: So I said to him, well, the Lord knows if you need that, you ask him and he'll give it to you.
1: És azt mondtam neki, hogy nézd, az Úr ezt tudja, és hogyha szükséged van egy ilyen átélésre, kérd az Urat, és ő meg fogja adni.
0: He was in England and we were in the United States.
1: Ő Angliában volt, mi pedig az Egyesült Államokban.
0: About 3 a.m. I had a telephone call.
1: Körülbelül hajnali 3-kor telefonom csörgött.
0: Mom!
1: Mama!
0: Jesus has come in my bedroom.
1: Jézus bejött a hálószobámba.
0: He said I was lying in bed reading the book of Daniel.
1: Azt mondja, ott feküdtem az ágyamban és Dániel könyvét olvastam.
0: And the Lord said to me, get up out of bed and stand before me.
1: És azt mondta az Úr, hogy kelj fel az ágyból és állj elém.
0: You are a Daniel.
1: Te egy Dániel vagy.
0: And he was weeping, laughing, crying, everything on the telephone.
1: És a fiam az sírt is, meg nevetett is a telefonban.
0: I tell you, a name means something.
1: Mondom nektek, hogy a név jelent valami.
0: Hallelujah. Come on, what is the name the Lord's given you? What new name has he given you?
1: Az Úr milyen új nevet adott neked?
0: Oh, I know the name the Lord gave me.
1: Én tudom, hogy az Úr nekem milyen nevet adott.
0: That's my secret, but he gave me a new name.
1: Ez az én titkom, de adott nekem egy új nevet.
0: And I live my new name.
1: És én az új nevem szerint
0: élek. It's who I am.
1: Ez vagyok én.
0: And the Lord's given it me. He's got a name for you.
1: És az Úr adta ezt nekem, neked is van új neved.
0: Now the enemy wants to put new names on people.
1: Az ellenség is akar új neveket adni az embereknek.
0: Beautiful, bright, lovely young people suddenly become depressed, miserable, moody.
1: Gyönyörű, sugárzó, fiatal, ártatlan emberek hirtelennyében nyomottakká, nyomorúságosakká és hangulatemberekké válnak.
0: And the devil puts the name rebel on them.
1: És az ördög rájuk ragasztja a lázadó nevet.
0: Come on.
1: Gyerünk.
0: The devil likes to give new names.
1: Az ördög is szeret új neveket adni.
0: Let's look at these names.
1: Nézzük meg ezeket a neveket.
0: Daniel means.
1: A Dániel azt jelenti.
0: God is my judge.
1: Hogy Isten az én bíróm, bírám.
0: But he was given a new name, Belshazzar.
1: De a Baltazár nevet adta neki Nabukodonozor.
0: Which is the name of the god Bel in Babylonian.
1: Ami babiloni nyelven a Bél istennek a neve.
0: Yes. Who wants to walk around with a Babylonian name?
1: Ki akar egy babiloni névvel járkálni?
0: Hananiah.
1: Ananiás.
0: Means Yahweh has been gracious.
1: Ananiás azt jelenti, hogy Jahve kegyelmes volt.
0: And he was called Shadrach.
1: És őt Sidráknak nevezték el.
0: Which is the name of a sun god.
1: Ami egy fiú istennek, egy napistennek a neve.

0: So you can imagine these young men didn't like these names very much.
1: Tehát elképzelhetitek, hogy ezek a fiatal emberek nem nagyon kedvelték az új neveiket.
0: Mishael means who, one who is strong in God.
1: Mishael azt jelenti, hogy Istenben erős ember.
0: And he became Meshach.
1: Ő Meshach lett,
0: which is the name of the goddess Shak, and the Venus is the same goddess.
1: Ami a Shak istennőnek a két különböző neve.
0: And you know what that means?
1: Tudjátok, mit jelent?
0: I have become weak.
1: Gyenge lettem. Azt.
0: So the one who was strong in God was given a name, I have become weak.
1: Tehát annak, akinek a neve azt jelentette, hogy erős vagyok Istenben, azt a nevet adták neki, hogy gyenge lettem.
0: Now if you live with those names on you for very long,
1: hogyha az ember túl sokáig él ilyen nevekkel,
0: you could imagine that you will be a changed person.
1: Elképzelhetjük, hogy megváltozik az illető.
0: Daniel made up his mind.
1: Daniel eldöntötte.
0: And it was a very costly decision.
1: És ez egy nagyon sokba kerülő döntés volt.
0: Look at verse 8.
1: 8. vers.
0: He purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, with his wine which he drank. Therefore he said to the chief eunuch, I do not want to defile myself.
1: Tehát azt mondja, hogy Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.
0: He made a choice.
1: Döntést hozott.
0: Now I can't imagine that was an easy choice.
1: Gondolom, hogy nem volt könnyű döntés.
0: It may have cost him a lot.
1: Mert sokba került neki.
0: But no, I'm just going to eat vegetables. I'm going to eat simple food.
1: Mert azt mondja, hogy mostantól csak egyszerű ételeket fogok enni, meg zöldségeket.
0: I'm not going to get myself involved in these Chaldean ways.
1: Nem fogok belekeveredni a káldeusok módszereiben.
0: I'm going to keep myself from these things.
1: Megtartóztatom magamat ezektől a dolgoktól.
0: Now he was separating himself from the ways of Babylon.
1: Tehát elválasztotta magát a Babilon útjaitól.
0: So he was separating himself away from Babylon.
1: Tehát elválasztotta magát Babilontól.
0: You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons.
1: Nem ihatjátok az Úr poharát és démonok poharát is.
0: And he knew that.
1: És ő tudta ezt.
0: But he was separating himself unto God.
1: De elválasztotta magát Isten számára.
0: His separation was two ways.
1: Két módon tette ezt.
0: Away from the things of the world.
1: Egyrészt a világ dolgaitól választotta
0: el magát. That defile and compromise.
1: Azoktól a dolgoktól, amelyek beszennyezik, és amik a megalkuvást jelentik. És Isten számára választotta el magát.
0: Yesterday I mentioned the Nazirite people.
1: Tegnap említettem a nazireusokat.
0: This is what it is.
1: Ezt jelenti ez.
0: Come on, God is raising for himself a Nazirite community of people.
1: Isten támasztja magának a nazireusok közösségét.
0: Utterly separated unto God.
1: Akik teljesen elválasztják magukat Isten számára.
0: Totally turning their back on the powers of darkness.
1: És teljesen hátat fordítanak a sötétség erőinek.
0: Not going to be tempted with any of those delicacies.
1: Akiket nem kísértenek meg ezek a finomságok.
0: I want to tell you, it only takes a little bit of temptation.
1: El akarom mondani nektek, hogy csak egy pici kísértés kell.
0: And then we succumb.
1: Aztán, hogyha ennek alá vetjük magunkat,
0: the devil puts his foot in your door.
1: Akkor az ördög beteszi a lábát az ajtónkba.
0: And you know he's happy to keep his foot in the door, just like that.
1: És nagyon szereti egyszerűen csak a lába fejét ott hagyni az ajtónyilánkban.
0: For many years.
1: Sok éven keresztül.
0: And he'll wait his time.
1: És vár a megfelelő pillanatra.
0: And when you're big and important and got lots of influence.
1: És amikor már nagy vagy és fontos és sok a befolyásod.
0: He'll push the door.
1: Akkor kitárja az ajtót.
0: Come on in.
1: És bejön.
0: Just little things open doors.
1: Kicsi dolgok nyitják ki az ajtót.
0: You know, you and I have got to be so sensitive.
1: Tudjátok, nagyon érzékenyeknek kell lennünk.
0: So obedient.
1: Nagyon engedelmesnek.
0: And we've got to realize the ways in which the enemy works.
1: És fel kell ismernünk az ellenség munkálkodásának a módszereit.
0: The Lord didn't tell us to crucify our flesh for no reason.
1: Az Úr nem ok nélkül mondta azt, hogy feszítsük meg a testünket.
0: He knows that it's dangerous if we do not crucify the flesh.
1: Tudja, hogy veszélyes, ha nem tesszük ezt meg.
0: And it's lusts.
1: És a kévágyak ezek, a kívánságok.
0: We have to live crucified lives.
1: Keresztre feszített életet kell élnünk.
0: Otherwise the enemy is going to put his foot in the door.
1: Különben az ellenség beteszi a lábát az ajtórésbe.
0: Daniel was wise.
1: Daniel bölcs volt.
0: And he knew what was happening.
1: És tudta, mi történik, mi folyik körülötte.
0: I want to say to you, God's raising up a people these days.
1: Meg akarom mondani nektek, hogy Isten támaszt olyan népet ezekben a napokban.
0: With the heart and the spirit of Daniel.
1: Akiknek Dániel szíve és szelleme van benne.
0: They know their destiny.
1: Tudják, mi az elhívásuk.
0: And they're prepared to pay a price to achieve it.
1: És készek megfizetni az árat annak, hogy ezt elérjék.
0: There's a company arising who are going to choose what's right even when their fathers did not.
1: Egy olyan társaság növekszik most fel, akik hajlandóak a jót választani, akkor is az atyáik nem azt tették.
0: Come on, they're breaking forth.
1: Előttörnek.
0: Young people all over the world.
1: Fiatalok az egész világon.
0: They're going to choose the better portion.
1: Ők a jobb részt választják.
0: It's a day of a new voice coming forth.
1: Ezen a napon egy új hang szólal meg.
0: It's a prophetic sound going forth in the earth.
1: Egy profétai hang szól a földön.
0: And I want to tell you, the powers of darkness are shaking at the sound of that Daniel voice going forth in the earth.
1: És el akarom mondani nektek, hogy az ellenség remeg attól, hogy a dánieli hang terjed az egész földön.
0: Daniel would not bow down to that great big idol that King Nebuchadnezzar set up.
1: Dániel nem volt hajlandó leborulni a hatalmas bálvány előtt, amit Nabukodonozor felállítatott.
0: Meshach, those three young men were saved from the fire.
1: A három másik fiatalember pedig a tűzből menekült meg.
0: Come on, it doesn't mean you don't get trouble. They got trouble. They were put in the fire.
1: Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülünk bajba, hiszen ők is bajba kerültek, mert berakták őket a tűzbe.
0: But right in the middle of the flames, the Lord was walking with them.
1: De ott a tűz közepette az Urat járt velük.
0: Daniel was fed to the lions.
1: Dánielt pedig az oroszlánok
0: vezették
1: oda.
0: This is what we want.
1: Hát az ember nem pontosan erre vágyik.
0: But God preserved him.
1: De Isten megőrizte őt.
0: I'm looking for a company of people who are prepared to take a stand, even if it costs you.
1: Egy olyan embercsoport előállására várok, aki hajlandó még akkor is a sokba kerül megfizetni az árát.
0: I'm going to trust God that he's going to deliver them.
1: Aki bízik Istenben abba azért, hogy meg fogja őket szabadítani.
0: I believe that this is what the Lord is doing in these days.
1: Hiszem, hogy ezekben a napokban az Úr ezt cselekszi.
0: And God is looking for those who will pay the price.
1: Isten azokat keresi, akik megfizetik az árát.
0: These are the people who are going to turn the tide.
1: Ezek az emberek fogják az áramlás irányát megváltoztatni.
0: Hungary is at a pivotal place.
1: Magyarország jelenleg egy ilyen billegő állapotban.
0: Let the Daniel spirit arise in the land.
1: Keljen fel a dánieli szellem az országban.
0: Let those who will choose righteousness rise in the land.
1: Keljenek fel az országban azok, akik az igazságosságot választják.
0: Let those who will stand for that which is of God and of his kingdom in the land.
1: Akik kiállnak azért, ami Isten dolga és Isten királyságának a dolga az országban.
0: Let a resistance arise against everything which is of the power of darkness.
1: Álljunk ellen mindennek, ami az ellenség erejétől származik, a sötétségtől.
2: Elhangzott Eileen Vincent a következő nemzedék című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

akkor megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: Egy rendkívül hálás téma esett rám, az pedig a konfliktus kezelés. Nem is tudom, hogy mi. Konfliktus kezelés a házasságban, ez a témánk. Tehát ugye a udvarlás, holdfény, rózsacsokor, séta a tengerparton, kéz a kézben, csiripelnek a madara, még éjszaka is minden rózsaszín. Aztán boldogító igen elhangzik, és hova lett a holdfény? Hova lett a rózsacsokor? Nincsen rózsa tövis nélkül. Ugye mondják azt, hogy a szerelem vak, és a házasság fölnyitja a szemeket. Sok mindent mondana, de Isten azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el. Én szeretném, hogyha ezt beírnád és bevésnéd a szívedbe. A szeretet soha nem múlik el. Tudom, hogy ez az agapé szeretetről szól, de nagyon sok nyelvben, így a magyarban sincs a szeretetre más szó, csak a szerelem, amiben egy kis eroszt, egy kis szexualitást, érzéseket értünk, és a szeretet. Ez van. Nincs más szavunk rá. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el, ott az Istenből fakadó, örökkévaló szeretetről van szó, az ő személyéről van szó. És amikor Isten lénye beléd megy, és Isten

szeretete megérintett, bennem kijelentetett. Máshogy fogalmazok, ha megtértem, újjászülettem, a Szent Szellem által Isten belém tölti, mint egy libába a kukoricát, az ő szeretetét. Belém tölti. És itt nem az érzésekről beszélek, a hangulatokról, hanem arról az agapé örökkévaló szeretetről, ami soha nem múlik el. És szeretném, hogyha ezt kimondanád velem. Atyám, én hiszem azt, hogy a tőled eredő szeretet soha nem múlik el. És most mondod a melletted levőnek, barátom, testvérem, amit az Atya te beléd rakott, Szent Szellem által szeretetet, az sosem múlik el. Tehát amikor jönnek oda konfliktusok közepette, házaspárok, hogy már nem szeretem, más szeretek, akkor mindig megkérdezem, és szeretted? Mert ha szeretted, akkor a szeretet soha nem múlik el. Tehát ugye ott tartottunk, hogy konfliktus, és konfliktusok kezelése. Azt tudni kell, hogy a konfliktusok kezelésébe a legfontosabbat mindig szem előtt kell tartanunk, Istennek a soha el nem múló szeretetét. Mindent képes megoldani. Mindent. Ha képzeld el, a kárhozatot megfordította, az átkot, a betegséget, a halált, akkor egy nyomvat ide tegyem, oda tegyem, vegyek bútort, ne vegyek, most mire spóroljunk, az anyósodnak nincs igaza, büdös a hónaljad, nincs vasalt ingem, nincs mibe öltözködnöm, poros a stb. Ezek piszlicsári dolgok ehhez képest, és ez fordítsa. És ha az Úr megoldotta, és szeretetével oldotta meg az összes többit, mindezeket megoldja, hidd el. Csak kell valaki, aki ragaszkodjon ehhez. Nem biztos, hogy mind a két fél kell, hogy ragaszkodjon, még akkor is meg lehet oldani. Van erre is, több példát tudnánk mondani a gyülekezetből is. Van úgy, hogy nem mind a két fél ragaszkodott a megoldáshoz. De ha az egyik ragaszkodik és el nem engedi, akkor az a helyzet, mivel a házasság, ez nem egy szerződéses dolog, hanem szövetség három fél között, amiben benne van Isten, akkor is, hogyha tudatosan nem úgy csináltad. Tehát megtérés előtt házasodtak össze valakik, akkor vajon kimaradt belőle Isten? Hát szerintetek Ádámnak, Évának volt-e egyházi esküvője? Oké, most nem akarok ebbe belemenni. De Isten akkor is benne van, mert ő alkotta. Isten akkor is benne van a házastársi szövetségben, hogyha nem volt egy egyházi esküvő. És hogyha valaki megtér, és meglátja Istennek az ígéretét, fantasztikus tervét a házasságra, és a másik fél ki akart már szállni, és megtörte az egészet, és nem foglalkozik az egésszel, de te ragaszkodsz hozzá, akkor a háromból kettő már ragaszkodik. És a háromból kettő a harmadikat meg tudja fordítani. Van erre ígéret is? Van bizony több is, forduljatok testvérekhez bátran. Most nem keressük meg ezeket az ígéreteket, de több ilyen bibliai ígéret is van. Tehát nem lehet egyetlen egy kapcsolat se, amiben most benne vagy, ami konfliktusmentes legyen. Ez jó, hogyha tudatosítod. Lehet ez baráti, testvéri, lehet ez házastársi, jegyességi, szülőgyerek, munkatársi. Egyszerűen
Ha házasságra nézem, akkor a konfliktusok szükségszerűek, hogy legyenek. Nem a konfliktusokkal van a baj, annak a kezelése a kérdés. Hogyan kezeljük? Tehát a főbb konfliktus források ugye az ember különböző értékrendjéből fakad. A másiknak mi az értékrendje, meg az enyém. Ezért egy rendkívül fontos az összeházasodás előtt az értékrendet tisztázni. Kati nagyon jól tudja, nem emlékszem olyan témára az elmúlt 17-18 év alatt, amiről mi jegyesség alatt ne beszéltünk volna. Mindenről beszéltünk. Mindenről sokat vitatkoztunk. Így volt, sokat beszéltünk, sok konfliktus volt, de megtanultuk azokat lerendezni. Néha fájdalmas volt, de megtanultuk azokat lerendezni. De úgy mentünk bele a házasságba, hogy el tudjuk azt mondani, hogy azonos az értékrendünk. Természetesen előfordul az, hogy összeházasodnak emberek, és utána nyílik meg egy csomó dolog a számukra, és utána kezd kibomlani az isteni értékrend, akár egyik, akár mindkettő számára is. És eltérőek az értékrendek, tehát ez is egy konfliktus forrás. Aztán lehetnek különböző temperamentumokból. Ezekből is fakadhat egy csomó konfliktus. Így van? Mert lehet, hogy az egyik egy közlékenyebb típus, a másik kevésbé közlékeny. Az egyik szavakkal közlékenyebb, a másik nem szavakkal közlékenyebb. Olyan típus. Természetesen lehet ezeket változtatni és formálni, alakítani, de ezek is feszültségforrások lehetnek. És ezeket jó, hogyha tisztában vagyunk, vagy a közös döntésből is erednek és fakadhatnak konfliktusok. Mert előtte megszoktam, minél többet élt valaki az ember egyedül, annál inkább megszokta, hogy a döntéseit egyedül hozza meg. Természetesen az Úrral való együttélésben, tudom, tehát ezt most hozzáteszem, nem cinizmusból, tényleg, Istenfélelemmel, hogy természetesen keresve az Úr akaratát, meg az ő akaratával összhangba. Igen, de mégis legtöbb döntést egyedül hozott meg. És amikor összeházasodnak, akkor rádöbbennek, hogy attól függetlenül, hogy jó döntéseket hoztam, változtatnom kell a metódusom, mert ha ugyanúgy akarom hozni a döntéseimet, alapjáratban feszültségek lesznek, és komoly konfliktusok lesznek. Mert most már ketten kell meghoznunk a döntéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy mi ketten kormányozzuk a családot. Mi vagyunk a kormány, ezt beszéltük. Igen. Csak én vagyok a miniszterelnök. Ő meg a korona. Tehát a közös döntés az nem autokratikus, hogy amit én mondok, az úgy van. Persze, hogy úgy van. Nem. Mert nem tehetem ezt, és nem csinálhatom ezt. Mert ebből meg kell változni. Tehát attól, hogy hinnemű valaki, attól még nem okosabb. Vagy nem bölcsebb. Na lépjünk tovább. A kommunikáció hiányából is, a kommunikáció hiányából is lehetnek konfliktusok. Én elvárom, hogy te tudd, hogy én mire gondolok. Mert ez magától értetődik. Hogy nem tudod? Miért nem azt csinálod? Pedig ez teljesen normális lenne. Kitalált, hogy mi az én szívem vágya. Én nem úgy szeretem, hogy összehajtogasd az inget, hogy, hanem így szeretem. Ezt én megmutattam, hogy szeretem. Összehajtogatni. Most már elkezditek sajnálni, nem kell ám sajnálni.
más igények is vannak, és más szükségek, erről is volt szó, és ebből is fakadnak problémák, konfliktusok. De az a helyzet, hogy ezek a különbségek a Krisztusban tudnak eltűnni. És hogyha arra teszem a hangsúlyt, például ami Galata 2:20-ban van, hogy élek többé, most már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt elkezdem hinni tudatosan az én házastársammal kapcsolatban is. Elkezdem mondani. Efezusi levél 2:14-16-ig három verset olvasok föl. Ő a mi békességünk, Krisztus. Ő az, aki egyítette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat. Tehát aki már volt nálunk a nappaliba, akkor az tudja, hogy szép, nagy. De az a helyzet, hogy az öt helyiséget csináltunk egybe. Mert előtte volt egy kis szoba, egy kis kamra, egy kis konyha, kis étkező és egy folyosó. És az összes válaszfalat lebontottuk, majdnem összedőlt a ház, ezért oszlopokat kellett berakni. De az oszlopok, ahogy belettek rakva, a ház stabil és tágas a tér. Tudjátok, le kell bontani bizonyos válaszfalakat. A Krisztusban le vannak bontva a választófalak. Azt mondja, az ellenségeskedést is az ő testében eltörölte, és a parancsoknak rendeletekbe való törvényét eltörölte. Tehát van ellenségeskedés? Lehet, de Krisztus testében nincs ellenségeskedés. Tehát, hogyha arra teszek hangsúlyt, hogy ő Krisztus testének egy másik része, én is Krisztus testének a része vagyok. Nem lehetünk ugyanaz a része, mert nincs két ugyanaz a rész. Ez a kis ujjam is más, mint ez a kis ujjam. Ez a hüvelykujjam is más, mint ez. Még a fülem is más. Szép, nagy, de más. A hajszálad is más. Sokféle van, de mindegyik más. És mindegyik testrész más, de ugyanahhoz a testhez tartozik. És békességük van egymással. Próbálnák meg, hogy ne legyen. Jézus Krisztus ezt a békességet megszerezte. Azt mondja, hogy azt a kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezve. Ha az új emberre tesszük a hangsúlyt, akkor a konfliktusok nagyon könnyen megoldhatóak lesznek. A Krisztusban eltűnne, hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben, a keresztfa által. És itt van egy nagyon drasztikus kifejezés, megölte önmagában az ellenségeskedést. Ez így van. Tehát kivégezte. Tehát egy kivégzést tartott, kivégezte önmagában, megölte, megsemmisítette önmagában az ellenségeskedést. Ha Krisztusba keresed a konfliktus megoldását, akkor biztos, hogy békességre jutsz. Ha az egész részeként keresem a konfliktusra a megoldást, biztos, hogy békességre jutunk. De az egésztől, Krisztus testétől nem szeparálhatom el magamat, nem gondolkodhatok elszigetelten attól, magamról, meg rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy a pásztort is be kell vonni a házastársi vitákba, meg a családi konfliktusba. Az Úr őrizzen meg ettől. Nem erről beszélek, hanem arról, hogyha egy tag szenved, akkor bizony az Isten tiszteleten azt megérezzük. És lehet, hogy fizikailag nem tudok róla, vagy fizikailag nem tud az, aki ott kint áll, vagy fizikailag nem tud konkrétan szóba semmit az, aki mondjuk ott ül melletted. De a lelke megérzi, a szelleme megérzi. És a szelleme, a Szent Szellem közli a szellemével,
és a lelkében egy gyötrést él át. És amikor összejövünk, akkor egy felelősségünk van, hogy ezekből egymást kisegítsük. Hogy odafelvalókra segítsük a tekintetet vetni. Hogy odafelvalókra nézzünk. Mi szükséges a konfliktusok kezeléséhez? Néhány dolgot nézzük meg. Először is a konfliktus. Tehát nagyon egyszerűnek tűnik, meg nevetségesnek, de hogy tudjuk kezelni a konfliktust, kell, hogy legyen. Tehát amikor én megkérdezem azt, hogy na, veszekedtetek már, és akkor azt mondja, sose már, 35 éve, sose. Persze, mert lehet, hogy már eltemetted 35 éve. Vagy fizikailag, vagy lelkileg, szellemileg. De hogyha te együtt élsz ténylegesen, akkor olyan szerintem kizárt dolog, hogy ne legyenek konfliktusok. Miért? Mert még nem vagyunk tökéletesek. Természetesen előfordulhat veled, de nekünk még nem sikerült ez megoldani. Dolgozunk rajta. Ami rajtunk áll, azt megtesszük. Efezus 4, 1-2-3. Pál apostol azt mondja, kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, ahogy illik elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázattal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetbe, és igyekezve megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. A másik dolog az, hogyha ezt megnézem, szükséges, hogy legyen bátorságod. El kell tökélned magad, hogy nem leszel gyáva. Egy gyáva ember nem tud konfliktust kezelni. A konfliktus kezeléséhez bátorság kell. Mert a konfliktus kezeléséhez szembe kell nézni a hiányosságaimmal. Vagy a másik hiányossága, így könnyebb. De sokszor ez is, ehhez is bátorság kell. Emlékeztek, hogy Jézus mondja Máté 23-ban ott a farizeusoknak, hogy megadjátok a tizedet a mentából, meg a kaporból, ilyen csipcsup dolgokat betartotok, de amik lényegesek, amik fontosak, azt nem csináljátok meg. És ott a különböző evangéliumokban mást-más sorol föl. Az egyik a szeretet, az irgalmasság, de ott a Máté 23-23-ban talán ott az van, az ítéletet elhagytátok. Tehát a különbségtevést. Miért? Mert egy-egy helyzetben fölvállalni azt, hogy ez nem jó. Sokszor feszültséggel jár. Fölvállalni egy helyzetbe, egy bizonyos helyzetbe, lehet, hogy nem kell kimondanom, mert ha most kimondanám, az nem vinné előbbre a dolgot. De ha átmész fölötte, megoldás nélkül szőnyeg alá besöpröd, mert úgy gondolom, hogy könnyebb, és hogy hát az idő múlásával megoldódik. Nem oldódik meg az idő múlásával, az idő csak rosszat tesz neki. Vagy sebet okoz, vagy elfertőzi, vagy gennyesedést okoz, vagy dagadást okoz, de mindenképpen rosszat tesz neki. Idő az nem oldja meg. Egy tudatos döntés, egy bátor döntés kell. A harmadik dolog, ami nagyon sokat segít a konfliktus kezelésében, hogy a házasságról fontos úgy gondolkodni, tudom, hogy ezt tudjuk, tudom, hogy ezt mindegyikünk kapásból alapaxiómaként le tudja írni, de a házasság szövetségi kapcsolódás és kapcsolat. Tudnom kell, hogy én nem azért vettelek el pusztán feleségül, nem azért mentem hozzád feleségül pusztán, mert szerelmes voltam beléd. Igen, szerelmes voltam, és mondhatod azt, amikor nem érzed, hogy akkor is szerelmes vagyok. Én azért mentem hozzád, mert én tudatosan egy szövetségi kapcsolatban akartam élni.
És akár jól érzed magad ebbe, akár nem éppen most, szövetségesek vagyunk. Tudtok nekem olyan bibliai példát mondani, hogy bizony szövetségesek kutyául érezték magukat abba a szövetségbe, és mégis hűségeseknek kellett lenniük, mert különben meghaltak volna. Józsué és a gibeoniták, pontosan. Volt egy nagy hazafi, nemzeti büszkeséggel megáldott király. Ki volt az? Saul. Saul, aki nagy nemzeti öntudattal elkezdett igazságot szolgáltatni, majd ő kiírtja a gibeonitákat. Átok jött az egész népre. Emlékeztek, hogy hogy lett annak az átok sorozatnak vége? 7 leszármazottját kellett fölakasztatni. És amikor az a 7 leszármazottja meghalt, fölakasztották, levágták a kötérről, eltemették, akkor szűnt meg az átok. Kemény a lecke, de az azt jelenti, hogy becsapták a gibeoniták Józsuét és Izrael fiai, szövetséget kötöttek nagy álnok módon, és Isten azt mondta, hogy na hát ezt a szövetséget, mivel becsaptak, nem kell betartani? Nem. Bajba vannak a gibeoniták? Most menjetek, kössetek kardot, és menjetek, és harcoljatok értük. Oda kell mennetek a csatába értük. Ha nem mentek, én harcolok ellenetek. És tudod, mit kellett csinálni Izrael hadseregének? Menni kellett ezekért adni az életüket és harcolni, akik becsapták. Mert szövetségre léptek velük. A szövetség az komoly dolog. És hogyha te a konfliktusokat úgy akarod kezelni, mint szövetséges, akkor tudod, ebből a konfliktusból egyetlen egy kiút van, hogy megoldjuk. Vagy a halál oldja meg, vagy az élet. Nincs más. Azért legtöbbször a halál. Mert az egónak meg kell halni. A személyes vágyoknak meg kell halni. Sokszor azt gondolták ott a fiatal házasok, hogy én viccelődök, amikor a boldogító igennel azt mondtam, hogy aláírod és hitelesíted a saját halálos ítéletedet. Azt gondolták, hogy ez egy jó szlogen és vicc. De aki már összeházasodott, az tudja, hogy nem vicceltem. Melyik házas cáfol meg? Abcsel 14.22. Azt mondja, erősítették a tanítványok lelkét, intve, hogy maradjanak meg hitben, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten királyságába bemennünk. Tehát ez a háborúság, ez a viszály, ez a konfliktus azt mondja, hogy olyan dolog, ami összeszorít, nyom, szorongat, gyötör, zaklat. Mert egyszerűen azt jelenti, hogy vannak olyan konfliktusok, amik sarokba szorítanak. Úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni jól belőle sehogy se. Ez jó. Amikor úgy érzed, hogy ki tudsz jönni a konfliktusból, le tudod győzni a másikat, két vára tudod fektetni, vagy indokokkal, vagy indulattal, vagy tekintéllyel, vagy akármivel, akkor rossz. Amikor benne vagy egy konfliktusban, és úgy látod, hogy sarokba vagyok szorítva. Na, Isten ezt várta. Mert ezeken a helyzeteken keresztül tudok legtöbbet változni. Ezeken a helyzeteken keresztül tudja Isten leginkább elvégezni a házastársamon keresztül az ő formáló munkáját. Dicsőség neki, a Katiért ezért. Róma 12:12. Ugyanezek a kifejezések, most 3 biblia vers részt olvasok fel. Azt mondja, hogy a háborúságban tűrők. Ugyanez a görög kifejezés van ott. Tehát amiken keresztül Isten királyságába bejutsz, azok ezek a konfliktusok. Ezekben a konfliktusokban meg kell tanulni a türelmet. Amikor látod, hogy türelmetlen valaki,
Például az apámnak, vagy az anyámnak három lakása is van. Nem, négy. Van neki annyi pénzük, mint a tenger. De nem segítenek nekem. Pedig hát az lenne a dolguk. Addig csinálom ott a dolgot, hogy azért valami csak csúranyon cseppenjen. Jó, ha megvárod. Mert lehet, hogy nem adja oda az életébe. Majd ha elmegy, akkor odaadja. Megteheti? Meg. Ha sürgetem, akkor türelmetlen vagyok. Ha sürgetem, akkor idő előtt veszem el. Vannak idő előtt elvett, átvett örökségek, ami azt mondja Salamon, hogy hát nem áldást hoz. Ő durvábban fogalmaz. Tehát az azt jelenti, hogy amikor látsz mondjuk türelmetlen embert, akkor tudod, hogy sok konfliktusba fog belekerülni. Mert Isten tűrése akarja majd megtanulni, megtanítani. Ha látsz egy türelmetlen embert, akkor biztos lehetek abban, ha összeházasodik, sok konfliktus és veszekedés lesz. Mert Isten meg fogja tanítani, mert szereti a türelemre, a hosszú tűrésre. Róma 5:3. Azt mondja, a háborúság békességes tűrést eredményez. Isten az a helyzet, hogy nem elégszik meg azzal, hogy engedelmeskedjünk. Ha voltál katona, nem volt elég az, hogy most föl a folyosón. Jó. És akkor, hogy mondta katona? Parancs, értettem. Ha nem így mondta, akkor kaptál valami mást is. Még természetes szinten is határozottan, örömmel, készséggel kellett teljesíteni a parancsot. Még a nem keresztényeknél. Most képzeld el, Isten is azt mondja az 5 Mózes 28-ban, mivel nem szolgáltatok örömmel, mindennel bővölködve, ezért, pok, pok, pok, pok, pok. Ami azt jelenti, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy tűrjünk, tűrést tanuljunk, hanem azt mondja, hogy milyen tűrést? Békességes tűrést. Róma 5:3. Hogy teljes békességem vagy. Hát ennek mindennek a teteje. Tehát, hogy az rendben van, hogy tűrök, összeszorítom a fogamat, megcsinálom, csak azért is. De Isten azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy csak azért is megcsináljam összeszorított foggal, hanem, hogy békességgel. Nem mindegy. Amikor még nem megy a békességes tűrés, akkor Isten, tudod, mi beenged bele megint? Konfliktusba. Zsidó 10:36. Azt mondja, hogy békességes tűrésre van szükségünk, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjük az ígéretet. Vagy más helyütt hit és békességes tűrés által nyerjük el Istennek az ígéreteit. Miért akarja? Nem azért, mert ez mániája, hogy nekünk békességes tűrésünk legyen, mert ő ilyet szeret látni. Ismertem olyan apát, aki azon ábrándozott éveken át, hogy neki lesz egy szőke, hosszú hajú lánya. Hát barna haja a született. Tudod, mit csinált? Egy éves korától szőkítette. Utána az volt a vágya, hogy legyen egy göndör vörös hajú lánya. Mit tesz az úr? Egy barna hosszú hajú lánya, egyenes hajú lánya. Mit csinál? Közel egy éves korától festette vörösre, és dajeroltatta. Ez flúg. Annál is rosszabb.
Ismertem azt az embert. Isten nem azért akarja, hogy békességes tűrők legyünk, mert ő neki van valami olyan fixa ideája, hogy csak azok a jók, hanem azért akarja, hogy az ígéretei mind a miénk legyenek. Mert hit és békességes tűrés kell ahhoz, hogy az ígéretei megteljesedjenek. És ő azt akarja, amit ő elkészített neked, ami örökséget összegyűjtött a Krisztusba, és a Krisztusba már eldöntötte, hogy neked adja, az bejöjjön az életedbe. És ehhez hit és békességes tűrés kell. És ehhez használja a konfliktusokat. A konfliktusok kezelésébe az egyik legfontosabb alapszabály. Ne akarjuk megváltoztatni a házastársunkat. Hosszú idő tellett el, mire én is erre úgy beálltam. Most őszintén, tehát nem kell most kimondanod hangosan, csak úgy a szívedbe. Becsukod a szemedet. Mennyire akartad, vagy akarod most is még megváltoztatni a házastársadat? Az a helyzet, hogy lehet olyan dolgokat csinálni. Steve-től, Barbarától hallottam először, amikor csináltak két kávés csészét. Az egyikre az volt, hogy szeretnék beszélgetni, beszélgess velem. Másikra pedig az volt, hogy hallgatlak. És akkor, hogyha igénye volt, akkor ezt kitette. Beszélgessünk. Hallottam egy másik házas párt, hogy egyszerűen, hogyha konfliktusba valamelyik átlépett egy határt, amivel már sértett, akkor azt mondták, kerek a hold. Tényleg? Csak ez volt, kerek a hold. És akkor társaságban senki nem tudta, hogy mitől kerek a hold. De ez egy fix jelzés volt, megbeszélték, és ők ezzel jeleztek, hogy átlépett egy határt. Bánt, ez bánt. Szeretném, ha ezt nem csinálnád. Lehet sok mindent kitalálni, nem ez a lényeg. Lehet a visszajelzésekre megegyezésre jutni. Van egy másik házaspár. Eléggé temperamentumos a hölgy fél, és amikor konfliktusok voltak, akkor hát általában a férj úgy visszahúzódott, begubózott, aztán egy idő után kiment. És akkor elment kocsmába, ide-oda, kertbe kapálni, akárhova. Aztán eljutottak oda, hogy amikor ilyen lerohanósdi volt, fölemelte a kezét, és jelezze, hogy megadom magam, nem kell tovább támadni. Teljesen mindegy. Az biztos, hogy ha meg akarunk nehezebb, kínosabb dolgokat is beszélni, akkor ne a másiknak a személyét támadjuk, hanem legyünk tárgyilagosak. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy azt mondjuk csak el, ami konkrétan a viselkedés, a szavak zavarnak. Ne azt mondjak, hogy utállak. Azt lehet mondani, hogy azt utálom, amikor nem jön eszembe. Sok mindent meg lehet beszélni, és őszintén lehet megbeszélni, de arra hangsúlyt kell tenni, hogy ne a személyét támad. Amikor egy konfliktust meg akarunk beszélni, akkor a kérdés az, hogy a másik
Védekezik-e? Vagy védekezek-e? Mire állok be? Ha egyből bizonygatom a magam igazát meg, hogy nem úgy van, akkor az azt jelenti, hogy teljesen tuti biztos a veszekedés. Teljesen biztos. Majd megoldása lesz erre egy-két javaslat. Ha egy tisztázó beszélgetés például túlzottan fölkavarja az egyik felet, fölzaklatja bármelyik felet, akkor érdemes elhalasztani egy kicsit a megbeszélést. Egy közös megegyezéssel. Ebbe kell egy nagy fegyelem. Megmondani, hogy halasszuk egy kicsit máskorra. Együnk vagy igyunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Mert volt úgy, hogy feszültség volt, és hát Kati is ismer, hogyha, mit tudom, én nem ettem már egy napja, akkor lehet, hogy feszültebb vagyok. És akkor ő is mondta, hogy együnk egyet, és akkor beszéljük meg. És akkor evés után máshogy tudtuk megbeszélni a dolgokat. Van ebbe bölcsesség. Segít az is az objektívebb értékelésben és a megbeszélésben, hogyha megpróbálod leírni. Mert én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de előfordult velem, hogy elkezdtem leírni, és miközben leírtam, olyan hülyeségnek tűnt. Rájöttem, hogy hát ez az tiszta hülyeség. Az nevetséges. Próbáld meg a konfliktusok előtt megfogalmazni, és próbáld meg leírni. És miközben leírod is, azt veszed észre, hogy még mindig van értelme ezt így tisztázni, akkor lehet tovább menni. Tudod, a boxmeccsnél a bíró szerepe nem az, hogy összeütközés, tehát a meccset leállítsa. Nem az a feladata. A box mérkőzésben a bírónak az a feladata, hogy szabályszerűen járjon el mind a két fél. Ne legyenek szabálytalanságok. És bizony a bíró az, aki garantálja a szabályszerű mérkőzést. És hát vannak a konfliktus kezelésben is támadó, meg védekező módszerek, hogy hogyan próbálom kezelni azokat a dolgokat. Akárhogyan is, nagyon fontos, hogy nem szabad övön alul ütni, és vannak bizonyos tiltott, elkerülendő módok. És néhányat nézzük meg, ugye például a leuralás, lerohanás, inkább így mondom, lerohanás. Itt az van, hogy lerohanom, és hát olyan meggyőző érvekkel, egyből, tekintéllyel, vagy akármivel, sarokba szorítom, hogy esélye nincs abból, arra, hogy ebből a helyzetből győztesen jöjjön ki. Mert ilyenkor a lerohanó félnek mi a vágya, hogy győzzek. Bármely konfliktus kezelésből úgy jön ki valaki, hogy ő győzött, akkor az azt jelenti, hogy mind a ketten vesztesek. Ez biztos. Bármely konfliktusból. Mert a konfliktus nem szabad arra kimenjen, hogy most ki győz. Egy konfliktus kezelésben figyeld meg, mindegyikünknek nyernünk kell. De ahhoz, hogy az a konfliktus kezelés építő legyen, az a konfliktus épülésre legyen, ahhoz mind a kettőnknek előbb-utóbb változnunk kell. Mind a kettőnknek. Akkor is, hogyha nekem van igazam. Akkor is változnom kell. A másik ugye a szintén támadó módszer lehet a sérelemgyűjtögetős. Puttonyba rakom. Tegnapi, délelőtti, a délután is. Tegnap előtt, azelőtt. Ezt mondtad, nem úgy mondtad, nem csináltad, nem köszöntél, nem csuktad be, hangosan csuktad be, hogy zuhanyoztál, nem úgy raktad a fogkefét,
Aztán lehet a leülőkét, vagy mi lehajtó, pisis lett, a bármi. És akkor ezt úgy összegyűjti az ember, és amikor eléri a kritikus szintet, akkor robban. Az nem tesz jót. Kapcsolatoknak nem tesz jót. Lehet, hogy a másikat menekülésre kényszeríted, de nem ez a célja a házasságnak, hogy az egyik elmeneküljön belőle, hanem, és a szíve mélyén egyikünknek se ez a cél, hanem az, hogy ezt lerendezzük. Ezért legjobb, hogyha sérelem van, azt ne gyűjtögesd. Minél kisebb egy sérelem, annál könnyebb kezelni. Akkor legjobb ott még frissibe. Addig még nem érzed, hogy annyira beléd lett az a kés úgy szúrva, megforgatva, még nem fáj annyira, sokkal egyszerűbb ott kezelni, és elmondani őszintén. Ezért bátorítani kell, higgyétek el egymás, hogy legyetek kommunikatívak. Beszéljetek. Beszéljetek egymásnak a sérelmekről, a határokról, stb. A harmadik dolog a támadó módszerből a szemrehányósdi. A másiknak a hibáztatása. Mindig te vagy a hibás, ez természetes. Tehát abszolút te vagy a hibás, nem veszed észre. Ezért is te vagy a hibás. Igen. Mert én jól csinálom. Tehát én vagyok az idősebb keresztény. És sokkal régebben megtértem, mint te. Te nem voltál itt, nem voltál ott, ezt se hallottad, azt se hallottad. Tehát egyszerűen te vagy a hibás. A te családodban ez se volt, az se volt. Nem volt neked mintád se. Te vagy a hibás. Az a helyzet, hogy ez se vezet nagyon jó dologra, az a szemrehányósdi. A következő ilyen letámadós dolog, ez a kritizálós. Hibakereső. Ott ezek a kulcsszavak, hogy mindig, meg sose. Aztán ez, hogyha még vegyül egy kis cinizmussal és gúnnyal, az mar. Nagyon nehezen tudnak azok gyógyulni. Erre nagyon oda kell figyelni. A manipuláló csendes módszerek, a hizelgés. Önző egyéni érdekek céloknak az eléréséért. Tehát sok mindent hizelgéssel el lehet érni. Vásárlástól, új ruháig, ne akadjon ki, hogy későn értem, nem cseréltem ki a villanykörtét, de csak azért hízelgek, hogy ne legyen belőle feszültség. Szintén nem jó, mert aláássa az őszinteséget, a nyíltságot és az átláthatóságot. Van ugye a mentegetőző, a szenvedő, ez fáj, az fáj, ha valóban szeretnél engem, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád, ismerő, a visszahúzódós. Meg van ez az önostorozós, hogy tényleg annyira rosszul csinálom a dolgokat, már megint berúgtam, mert sokkal jobb lenne neked más valakivel élni, én csak kereszt vagyok a te számodra, és tudom, ha én már nem leszek, akkor neked sokkal könnyebb lesz, majd találsz magadnak egy sokkal jobbat. Ezek manipulálások. Manipulálások. És komoly sebeket tudnak okozni ezek. Bármilyen módszerrel is győzünk, akár ilyen letámadós, akár ilyen manipulálósa, akkor az mind a két fél számára vereség és kudarc. Egy konfliktus kezelésébe azt kell elérnünk, hogy valódi békesség, megértés, mind a kettőnkbe egy valódi krisztusi válás, krisztusi formálódás, egy krisztusi változás jöjjön létre. Ott mindig valami szeretetbe való megerősödés fog történni. Valami jónak a megerősítése, valami bátorító, valami annak az erősítésére, hogy de jó, hogy te vagy az én házastársam. Mert ezt nem mondtad, nem tudta volna megmondani nekem így senki. Valahogy úgy tudtad megmondani, hogy ezt képes vagyok kijavítani veled.
képes vagyok melletted ebbe változni. Amikor egy konfliktusnak a végére úgy tudunk pontot tenni, hogy nagyobb a harmónia, szorosabb a közösség, erősebb az elkötelezettség, nagyobb a békesség és a szeretet, mint előtte volt, akkor azt mondom, hogy megérte. Akkor jó volt. Jó volt a konfliktus? Nem, a kezelése. Jó volt. És Isten ezeket használja. Tudod, ha fiúkként élünk, Isten fiaiként élünk, akkor az Atya ezeket a helyzeteket, a konfliktusokat fogja arra használni, hogy az ő természete és az ő szeretete bennünk egyre inkább megnyilvánuljon. És az a helyzet, hogy az Atya olyan, hogy ha valamibe változtatott, akkor ő nem hagyja abba a munkáját, hanem megy a következő oldalra. Láttatok már gyémántot? Sok szép csiszolt oldala van. És te vagy ilyen részben csiszolt. Nem dörzsölt, az más. Részben csiszolt gyémánt, mert vannak oldalak, amelyek már remekül, csodálatosan ki vannak csiszolva, és vannak oldalak, amelyek még munkálás alatt vannak. És amikor az egyik oldal azt mondja az Atya, ez fantasztikus, tökéletes, akkor ő nem rakja ki a kirakatba, ezt csodáljátok, hanem mit csinál? Fordít rajta egyet, és jön a következő oldal. De sose lesz ennek vége. De majd igen, amikor Isten lesz minden mindenben, amikor majd szemtől szembe, színről színre látjuk, akkor vége lesz a csiszolódásnak. De amikor az Atya, mint fiát kézbe vesz, és akkor az egyiknek vége van, ő jó Atya, akkor mindig hagy egy kicsit örülni ebbe. Adj egy kis sikerélmény, és utána fordít egyet, és jön a következő. És akkor most ne bosszankodj ezen, hanem legyél ezért hálás, hogy Uram, fantasztikus! Nem is gondoltam, hogy ilyen sokoldalúvá teszel engem. Mert az elején úgy tűnt, hogy minden van gömbölyű, és van, nincs is csak egy oldala. Egy oldala van, fantasztikusan jó vagyok. És akkor utána viszont az Úr egyre több oldalt mutatott meg, és kezdett el lecsiszolni. Az Atya, amikor egy új oldalba belekezd, ő azért kezd bele, mert ő tudja, hogy ezt az oldalt is tökéletesre fogja, Krisztusivá fogja csinálni. És amikor vannak konfliktusok, akkor az első dolog legyen benned az egy döntés ott legbelül. Uram, én döntök. És segíts meg, hogy ebből a konfliktusból, amit bennem el akarsz végezni, azt végezd el. Változni akarok. Nem muszáj ezt kimondanod hangosan, mert az úgy nehéz. Az már egy haladó változat, az az advance, amikor ezt már ki is tudod mondani, de még az se baj, ha ezt nem mondod ki, csak ott a szívedben megfogalmazod. De fogalmazd meg, Uram, ebből a konfliktusból is tanulni akarok, segíts meg. Segíts meg, meg akarok térni, és megtérek abból, amiből kell. Változni akarok. Amen. Tudod, sokszor az a probléma, hogy nincs probléma megoldó konfliktus kezelés. Mert győzni akarunk, nem megoldani, nem békességre jutni, hanem az igazunkat nyilvánvalóvá tenni, és bebizonyítani, hogy nekem van igazam. Többeteknek elmondtam, főleg amikor bemerítkezésről beszélünk, hogy amikor én megtértem, én egy olyan közegbe tértem meg, és töltekeztem be Szent Szellemmel, amikor még Magyarországon nem nagyon voltak evangéliumi gyülekezetek, és amikor megtértem, ott abba a közegbe nem kérte senki, hogy merítkezzek be. És akkor utána találkoztam egy testvérnővel, másokkal is, akik mondták, hogy merítkezzek be, és akkor hát már olvastam egy-két éve a Bibliát, és volt egy lány, aki Szombathelytől Budapestig együtt utaztam vele, gyors vonaton, de úgyis 3,5 óra volt, egy vagon, vagy hogy hívják, fülkébe.
És ő próbált engem győzködni, hogy be kell merítkezni. Én meg bebizonyítottam neki, hogy én nekem miért nem kell bemerítkeznem, mert engem gyerekkorban már megkeresztelte. Addig, hogy ő sírva szállt le Budapesten a déli pályaudvaron. Mert érvekkel én sarokba szorítottam és meggyőztem, mert ismertem azért sok mindenbe a Bibliát. Sírva szállt le. De tudod, engem Isten az alatt a 3,5 óra alatt győzött meg, hogy be kell merítkezzek. De élveztem akkor még, hogy megrikadtam. Az óemberem azt még nem hagyta ki. De utána aznap fölhívtam, és mondtam neki, hogy tudod, nem voltam hiába való az a több óra. Ez alatt a néhány óra alatt győzött meg engem Isten, hogy meg kell tennem. És ezt megköszöntem neki. De az a helyzet, hogy sok konfliktusba úgy megy bele az ember, hogy na, bebizonyítom, hogy igazam van. Vesztettél. 100%. Nincs igazad. És nincs igazam. A konfliktus nem azért van, hogy valakinek igaza legyen, hanem azért van, hogy Istennek az igazsága Krisztusban nyilvánvalóvá legyen. Rajtad keresztül is, meg rajtam keresztül is. Az az igazság pedig csak hitáltal van. Nem az én cselekedetem, meg nem a te cselekedeted által, hanem csak a megtérés és a kegyelem elfogadása és a megigazulásba való beleállás és hitben megállás miatt van. Nem megy másképp. És amikor erre valahogy a felek úgy ráéreznek, akkor működni fog a megoldás. Amikor elkezdünk vitatkozni, érted, azon, hogy így van, úgy van, nem így van, nem úgy van, akkor már bolondságot csinálunk. Akkor most ne védekezzek? Hát jobb, ha nem. Tudom, hogy jönnek nekem is testvérek, hogy de most erre te most nem akarsz semmit se reagálni? Mondom, nem. De most akkor ezzel, most akkor azt ismerjük el, hogy neki van igaza? Mondom, nem erről van szó. De nincs értelme. Pláne, hogyha most nyíltan, nyilvánosan el akarsz, ő pont ezt várja, provokál, hogy fölvedd a kesztyűt. Nem veszem föl. Föladja az ígyszert, hogy lecsap. Nem csapom le. Ha belemegyek azzal az eszközzel, amire ő kihív, vesztettem. Még akkor is, hogyha beütöm neki. Vesztettem. Mert egy testi módon nem a Krisztusit hozta ki belőlem. Istennek meg az a célja, hogy a Krisztusi jöjjön ki belőled, és képes vagy rá. És Isten ki tudja hozni belőled. És ha azt akarjuk, hogy a házasságaink, királyságbeli kapcsolatok, szövetségi házasságok legyenek, akkor egyszerűen a konfrontációk elemei ott kell legyenek bennek a házasságokba. Nem szabad a szőnyeg alá söpörni azokat, és egyszerűen őszintének, direktnek, egyenesnek, becsületesnek kell lenni ezekben a konfrontálásokban. De soha nem szabad elfelejtkezni, hogy szövetségben vagyok. A szeretet soha nem múlik el. Atya, amit elkezdett változtató munkát, az be fogja fejezni. Ő benne is, és bennem is. És szükségem van megtérése, hogy változzak. Tudod, minél közelebb álló valaki hozzád, annál inkább tudja Isten használni, hogy változtasson téged. Ezt még egyszer elmondom. Minél közelebb áll valaki hozzád, annál inkább tudja használni Isten abba, hogy változtasson téged. És az a helyzet, hogy legtöbbször emlékeztek, Efezusi levél úgy kezdődik, 1-3 talán, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Tehát az ő szeretete az, ami képes változtatni. A hozzám legközelebb álló, ha feszültség és konfliktus is van közöttünk, mégis alkalmas arra, és a legalkalmasabb arra, hogy Isten változtasson.
Nehéz ezt akkor, amikor éppen egy konfliktusban benne vagy, elképzelni, hogy ó, Uram, most a te szeretetedet rajta keresztül akarod gyakorolni felém? Ez nem túlzás? Nem vicc? Jól meggondoltad? Tudom, hogy ezt úgy néha nehéz elképzelni, de jó megbarátkozni ezzel a gondolattal. De az a helyzet, hogy nehéz magadat keresztre feszítened. Ehhez Isten használnia kell valakit. És erre legalkalmasabb a házastárs. Látom, hogy fölvillanyozódtatok egyből. Kiment az álom a szemetekből, evéd utáni testpecség, punnyoság egyből elment. Végre kalapács, szög. De az a helyzet, hogy minden nap föl kell venni a keresztet, és Isten bizony a hozzám legközelebb állókat használja. A kereszted az nem az anyósod. A kereszted az nem is a apósod. Meg elmondom, hogy nem is a férjed vagy a feleségem. Hanem a testi természet az. Ami, ó Uram, most a te szeretetedet rajta keresztül akarod gyakorolni felém? Ez nem túlzás? Nem vicc? Jól meggondoltad? Tudom, hogy ezt úgy néha nehéz elképzelni, de jó megbarátkozni ezzel a gondolattal. De az a helyzet, hogy nehéz magadat keresztre feszítened. Ehhez Isten használnia kell valakit. És erre legalkalmasabb a házastárs. Látom, hogy fölvillanyozódtatok egyből. Kiment az álom a szemetekből, evéd utáni testpecség, punnyoság egyből elment. Végre kalapács, szög. De az a helyzet, hogy minden nap föl kell venni a keresztet, és Isten bizony a hozzám legközelebb állókat használja. A kereszted az nem az anyósod. A kereszted az nem is a apósod. Meg elmondom, hogy nem is a férjed vagy a feleségem. Hanem a testi természet.

Erre legalkalmasabb a házastárs. Látom, hogy fölvillanyozódtatok egyből. Kiment az álom a szemetekből, evéd utáni testpecség, punnyoság egyből elmen, végre kalapács, szög. De az a helyzet, hogy minden nap föl kell venni a keresztet, és Isten bizony a hozzám legközelebb állókat használja. A kereszted az nem az anyósod. A kereszted az nem is a apósod. Meg elmondom, hogy nem is a férjed vagy a feleségem. Hanem a testi természet az, amit meg kell feszíteni. Mert az ember az meghalt már a bemerítkezéskor. A testi természetet viszont minden nap oda kell. És ebbe bizony azt vettem észre, hogy sokszor segítségre van szükségünk. És Isten a házastársat remekül tudja ebbe használni. Legyél ezért hálás a te házastársadért. Nagyon jól tudja kezelni a kalapácsot és a szöget. Tudod, amikor egy házasság nem jó, az ok legtöbbször az, hogy nem bántak el a helyreállítandó dolgokkal. Vagy a szőnyeg alá söpörték, vagy nem foglalkoztak vele, mert kényelmesebb volt nem beszélni a kínosabb dolgokról. Kényelmesebb, hidd el! Ezért voltam úgy, és voltunk úgy a házasságkötés előtt, azt mondtam a Katina, az a helyzet, hogy kevés időnk van. Egy évig voltunk csak egyesek, mondtam, hogy nagyon kevés idő. Minden nap vitatkoztunk, minden nap megvolt, hogy melyik témát végig beszéltük. Nem volt egyik, de azért mindig összejött. De tényleg végig beszéltünk minden témát. Mondtam, hogy nem szabad, hogy meglepődjél. Mert így is lesz, még mondom, még bőven meglepetésre ok, neked is, meg nekem is. Mondom, tisztázunk minél több mindent. Hogy ne legyél zsákba macska, ne legyek zsákba macska a számodra. Tudjad, amikor kipakolsz a házasságkötés masniát, leveszed ajándékmasnit, hogy mi van a pakliba. Mondom, ezt jó megbeszélni előre, és akkor végig beszéltünk, amit csak lehet. És fontos az, hogy merjek azzal tisztában lenni, hogy nem a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy igazad van. Nem olyan könnyű ezt beismerni, tudom, de igazad van. Nem kell hozzátenni az előző. De nem a gyengeségnek a jele az, hogyha megtérsz. Nem csak a házastárs előtt, még a gyerek előtt is. Nem tesz téged kisebbé, hidd el, a gyerek előtt se. A gyerek szemébe se. Amikor képes vagyok megalázkodni, és azt mondom, hogy nézd, az a helyzet, hogy indulatos voltam. Ezt hülyén mondtam, nem így kellett volna. És bocsáss meg. Stb. Muszáj megtenni a gyerekeddel kapcsolatban is, mert ezáltal tanulja meg ő ezt. Ez mintát adok. Ez nem azt jelenti, hogy most direkt hibázok, hogy utána direkt mintát tudjak adni a bocsánatkéréssel. Az a helyzet, hogy ez direkt nélkül is megy. Tehát, hogy zsigerből. De azt akarja Isten, hogy úgy menjen úgy direkt nélkül, zsigerből a korrekció is, az önkorrekció, a megbánás, megalázkodás, bocsánatkérés. Ebben meg kell tanulni nagyon gyorsan megalázkodni, és nagyon gyorsan bocsánatot kérni. Az emberek szeretik ezt elhúzni. Jézus nagyon világosan mondta, hogy a nap le ne menjen. Pont. Nem az erőtlenségnek, a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy hibáztam, és korrigálnom kell, és megtérek belőle. Ez pontosan az erőnek

0: annak az erőnek, hogy képes vagyok valamihez szabni magamat, ami abszolút, a Krisztushoz, Isten igazságához. Képes vagyok oda szabni magam. És ami kilóg, azt a szabó ollóval levágom. Ne engedjük, hogy a büszkeség az egyszerűen ne engedje meg nekünk a korrekciót, a bocsánatkérést, a megalázkodást. Higgyétek el, hogy a helyreigazítások és a magunk korrigálása a kapcsolatot egy magasabb szintre viszik. De hát, Uram, te látod, és nagyon jól látod, ő sokkal nagyobb mértékben hibázott. Ez lehet. Lehet. De ha én kész vagyok, és képes vagyok elismerni, és beismerni, és fölvállalni az én részemet, de nem teszem hozzá gyakorlatba, de bocsáss meg, tényleg ezért, meg azért, ne haragudjál, és akarok ebbe várni, de tudod, te sokkal inkább hibás vagy. Mert hogyha nem csináltad volna, akkor én nem csináltam volna így, és ha nem csináltam volna, most nem kellene most bocsánatot kérni, és az egész veszekedése lenne. Ezt már jobb, ha nem teszed hozzá, mert akkor már az egész oda van. Megmondom őszintén, hogy a Katitól sokat tanultam abban, hogy akkor is, amikor az a helyzet, hogy egy-egy konfliktusban volt, hogy sokkal nagyobb mértékben ingerjesztettem, de ő elismerte az ő részét. Tudod, mit eredményezett ez bennem? Nem az, hogy na mégis én nekem van igazam. Nem ezt eredményezte, hanem azt eredményezte, hogy én is bocsánatot kértem, mert láttam, hogy hát elengedte a kötél végét, ha húzom, hanyatt esett. Egyből én is elengedtem, és akkor rájöttem, hogy hát tényleg ez a legjobb bocsánatot kérni. És mert hogy bocsánatot kértem, rájöttem, hogy az enyém nagyobb volt. Higgyétek el, hogy nem butaság megalázkodni, még akkor se, hogyha úgy érzed, hogy a másik többen vétkezett. Jobban jársz, hasznosabb. Néhány jó tanács végére. Ne felejtsd el, amikor meghalsz, akkor is maradnak még megoldatlan dolgok az életedben. És elintézetlen dolgok. Ne akar mindent megoldani. Nekem ez egy komoly kihívás. Aki meg akar mindent oldani, annak komoly kihívás. De ez jó, ha tisztában vagy azzal, ha meghalsz, akkor is lesznek megoldatlan dolgok. Másik dolog, becsukod a szemed, jó erősen, egyre többször, és elképzeled, nem vagy tökéletes. Ezt többször megcsinálod, akkor el is fogod hinni. Előbb-utóbb. Nevetséges ez, de hidd el, hogy a konfliktus kezeléséhez ez nagyon fontos, hogy beivódjon. Nem vagyok tökéletes. Kati jegyzete. Harmadik dolog, hogy fontos, ne szakíts félbe a másikat, hadd, hogy végigmondja a mondani valóját. Tehát például, amikor mi is hárman együtt vagyunk, és mind a hármunk tele van élményekkel, és akkor mondaná, hol ez, hol az, hol amaz. Látom, hogy van, aki érzékenyebben kezeli ezt, hogy nem tudja végigmondani. Van, aki kevésbé, mert vesz egy levegőt, és legközelebbi másik levegővételénél folytatja. De az a helyzet, erre oda kell figyelni. Ez sokat segít a konfliktusok kezé. Hagyd, hogy végigmondja, és hallgass. Nem csak hallgass, hanem hallgass meg. Még egy dolog, becsukod a szemed, és elképzeled, hogy a másik okosabb, mint te. Csak így gondolj bele. Lehet, hogy ebben a helyzetben egy nagyobb bölcsessége van. Képzeld ezt el. És nem olyan butaságot mondok ám, higgyétek el, mert Krisztus értelme, bölcsessége bennünk van. És ha abban a helyzetből meg tudja ragadni a szelleme által a krisztusi bölcsessége, igaz a dolog. Igaz a dolog. Tudod, amikor megvan egy eltökélés abba, és ezt konfliktusok előtt kell elkötelezni erre magunkat, Uram, adj ahhoz kegyelmet, én leszek az első, aki a konfliktusokba kezdeményezni fogja a megoldást. Uram, segíts meg ebbe, én leszek az első, aki kinyújtja először a kezét a békülésre. Ezt nem akkor kell eltökélni, amikor veszekszünk. Ezt akkor kell eltökélni, amikor holdfény, rózsacsokor, és még sajtból van. Ez egy nagyon fontos. Még egy dolog egy konfliktusnál. Amikor benne vagyunk egy konfliktusban, én nem tudom, hogy ti hogy voltatok, de amikor benne van az emberben, ez rendkívül fontos. Ez nagyon fontos. Tehát ezt nem lehet ezt kikerülni. Akkor egy picit álljunk meg, és akkor gondold végig, egy év múlva mennyit fog ez számítani? Ez a kérdés. Egy év múlva mennyit fog ez az egész számítani? Nem vagyok benne biztos, hogy fog. Van, aki úgy éli le az egész életét, hogy egy ilyen alarm gomb meg van nyomva, és állandóan egy ilyen feszült vészhelyzet helyzetben. De az élet az nem egy vészhelyzet. Benne vagyunk egy szellemi konfliktusba, de mégis az Úrnak, a fenségesnek a szárnyai alatt egy oltalomban vagyunk. Egy békességben. Benne kell lenned a szombatban, ami nem csak hét napból egy, hanem azt mondja, hogy megvan a hívőknek a szombatja a Krisztusban, a megigazulás által. Egyszerűen van egy békességem, egy olyan közösségem, amiben meg kell, hogy nyugodjak, az agyam is. A gondolataim is. Le kell, hogy álljon. Próbáltad már, hogy ne pörögjön? Nem. Bolhából elefántot. Ugye fordítva sokkal könnyebb. Elefántból bolhá. Elaprítod. Sok kis bolhát lehet csinálni, csak legfeljebb nem ugrál. De bolhából figyeld meg, van, aki mégis képes rá. És bizonyos helyzetekben föl kell tenni magadnak a kérdést, csak ott legbelül, ez bolha vagy elefánt? Ha elefánt, akkor vigyázz a porcelánboltba. Ha bol, akkor meg ne csináljunk belőle elefántot. Vagyis az ütközeteket meg kell válogatni bölcsen, ez azt jelenti, miért? Nem érdemes minden piszlicsári ügybe csörtézni. Nem érdemes. De vannak, amiben fontos. Van, amiben fontos, hogy végére járjatok, mert hogyha nem jártok a végére, akkor nem lesz harmónia és békesség. Lehet ez a hit területe, lehet ez az Urral való közösség, hogyan szolgáljuk az Urat, a céljaink, az elhívásunk, gyereknevelés, a szexualitás területe, bármely, az anyagiak kezelésének a területe. Vannak olyan területek, hogyha nem beszéled meg őszintén és nyíltan, akkor az robbanni fog. De vannak olyan dolgok, nincs értelme. Most így álljon örök, ami vagy így. Körülbelül 9,5 fok a különbség. De nem így, de úgy, de... És meg is magyarázni, hogy miért úgy a jó. Lehet, de ezért nem érdemes csörtézni. Ez egy nagy elefánt, bolhából. Azt el kell nyomni. Van olyan, hogy van az embernek negatív hangulata. tudok-e tudatosan arra gondolni, hogy most befolyás alatt vagyok? Például. Én egy nemes családból származom. Ebbe a családba, ha hazamentünk, a családba, akkor ott mindig panaszkodás, sopánkodás, stb. Volt. Depresszió. És már megtérésem előtt elhatároztam, én nem akarok úgy élni. Miután megtértem és hazamentem, minden alkalommal rendszeresen imádkoztam, ha hazamentem. Ha a feleségemmel hazamegyünk, előtte is, utána is imádkozunk. Ha az ő családjában ott is vannak sajátosságok, megyünk, bizonyos dolgokért rendszeresen imádkozunk. Egyszer-egyszer előfordult, hogy nem. Előtte. Vagy utána. Az feszültséget okozott. Komoly feszültséget okozott. De olyankor tudatosíthattam, vagy tuk, hogy befolyás alatt lehetek. Vajon, amikor rossz kedved van, idegesebben jössz haza munkából, stb. Konfliktus van, tudatosítom-e azt, hogy nem érdemes ebbe a helyzetbe belemennem csörtébe. Nem érdemes. Hanem először azt az identitásomat helyre kell állítanom a Krisztusban is. Amikor a Krisztusban te megtalálod, hogy ki vagy, rájössz, hogy nincsen konfliktus helyzet. Nem a másikkal van a konfliktus helyzet. Körülményekkel, érzésekkel, stb. Most nem megyünk tovább, mert szeretném most befejezni. Az a helyzet, hogy még van egy csomó más dolog. Még egy azért elmondom. Becsukod a szemed. Persze neked lehet, hogy nem kell. Te nyitott szemmel is látsz. Becsukod a szemed, és látod, hogy boldog vagy ott, ahol vagy. Abba a helyzetbe. Mert Jézus nem azt mondta, hogy boldog ember az, akinek nincsenek konfliktusai házasságban. Mert azért gondolj bele, Péter ott volt vele, nem olvasom azt, hogy Péterrel ment, meg Jézussal ment az összes feleség. Voltak nők, föl vannak sorolva ott a Lukács evangéliumában, de ezek nincsenek. Meg hát nem mentek a gyerekek. Ezek nem egyedülálló emberek voltak, ezeknek volt családjuk, többnek. Otthon volt. És képzeld el, hogy 3,5 évig elmentek, fél évig elmentek Jézussal. Persze tudom, hogy sokszor elment a saját falujukba, ott is volt, meglátogatták, de azért komoly kihívás volt. Komoly kihívás volt minden tekintetben. És az, hogy csukd be a szemed, és lásd azt, hogy Uram, én ebbe a helyzetbe, bármilyen körülmények vesznek körül, konfliktusokba is kerülhetek, én ebben vagyok boldog. Mert boldog ember az, aki benned bízik. Boldog ember az, aki tud sírni. Boldog ember az, irgalmas. Boldog ember az, stb. Amen. Köszönöm szépen. Konfliktus kezelés. A szeretet soha nem fogy el. Mondd el velem, mennyei édesatyám, köszönöm neked, hogy Jézus Krisztusban, az ő testében le lett rontva minden elválasztó fal. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy te benned, a te testedben ki lett végezve az ellenségeskedés. Megszűnt. És már most elkötelezem magam, akár egyedülálló vagy házas vagyok, elkötelezem magam, hogy szövetségben gondolkodok, te benned akarom megoldani, és szeretetben, amely soha nem múlik el, és hálás vagyok neked, hogy ezeken keresztül a hosszú tűrést fejlesztett ki, formálod ki bennem, hogy az ígéreteidet elnyerjem, és a Krisztus látszódjon, és a Krisztus nyilvánuljon meg belőlem. Szeretlek, Uram, hogy ezt a munkát soha nem hagytad abba, és amíg nem fejezed be...
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 5. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A reménységről szeretnék és fogok ma beszélni, ami élő horgony a mennybe. Egy olyan horgony, ami beköti a lelkedet, beköti a szívedet a mennybe, a láthatatlanba, az örökké valóságba, de ez nem egy statikus dolog, hanem él. A reménységed él. Tulajdonképpen a reménytelenség az egyik legszomorúbb, meg a legkilátástalanabb, legkétségbeejtőbb állapota egy embernek, akár hívő, akár nem hívő, és a reménység az pedig meg tud szabadítani, képes megszabadítani a saját korlátaidból, alkalmatlanság, érzésekből, kilátástalanságból, aggodalmaskodásokból, csalódásokból. A reménység elengedhetetlen ahhoz, hogy egy sikeres keresztény életet éljünk. A reménységnek a definícióját, ha megnézed, sokat megnéztem, de így a legrövidebb, derűs, bizakodó várakozás a jóra. És majd meglátjuk, hogy mitől derűs, bizakodó várakozás a jóra a reménység, vagy pedig mitől csak egy ábránd, hiú ábránd, amit várok, de sose történik meg. És mitől történik meg, mitől valósul meg. A legelső Biblia vers, amit meg fogunk nézni, az 1 Korintus 13:13, ezt mindannyian ismerjük, a szeretet himnuszának az utolsó mondata, hogy most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát azt olvassuk, hogy ez a három örökké megmarad. Tehát a remény, a reménység, az mind a hit, mind a szeretetnek a föntartásához szükséges és elengedhetetlen. Elengedhetetlen, vagyis nem működik a remény nélkül a másik kettő. Hogyha nincs remény, a hit az úgy elpárolog. Ha nincs remény, akkor a szeretet pedig bedobja a törölközőt és kudarcot vall. Nem bírja tovább csinálni. A remény az egy olyan plusz lehetőség, gondolják nagyon sokan, ami a szellemi lelki életemet teljessé teszi, de a remény az nem egy plusz lehetőség, hanem alapvető és lényeges eleme a hívő keresztény életünknek, ha az nincs, akkor nem működik az egész. Nélkülözhetetlen a keresztény élet teljességéhez a reménység. A második Biblia vers, az 1 Tesszalonika levélből olvasom föl három verset, a 2-3-4-es. Ugyanis itt van néhány alapelv, amit olvastam, többször elolvastam, legalább 6-7-szer elolvastam, amikor úgy nekem úgy nagyon bevésődött. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, megemlékezve rólatok az imádságainkban. Ilyenkor mindig megköszönjük Istennek a hitből eredő munkátokat. Hálát adunk Istennek a fáradozásaitokért, amelyre az isteni szeretet indít benneteket. Hálát adunk, hogy kitartóan és álhatatosan reménykedtek Urunkban, Jézus Krisztusban. Jól tudjuk, testvéreim, hogy Isten szeret és kiválasztott benneteket. Tehát itt három dolgot mond Pál apostol, azt mondja, hogy a hit az munkálkodik, a szeretet az fáradozik, a reménység az pedig álhatatos, kitartó. Ez a három dolog. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk akkor, hogy a reménység az a legfontosabb a reménynél a kitartás és az álhatatosság. A hit az pedig cselekedetekben és jó tettekben nyilvánul meg. Ismerjük a Jakab levelet, de csak a Galata levélből egy Biblia verset írtam ki, hogy Jézus Krisztusban se a körülmetélkedés, se a körülmetéletlenség, se ennek az elvárásnak, vagy annak az elvárásnak a megfelelése nem használ semmit, hanem egyedül a szeretet által munkálkodó hit. Vagyis a szeretet által tud munkálkodni a hit. A másik a szeretet fáradozása, az pedig azt jelenti, hogy a szeretet az nem érzés, hanem kemény munka. Tehát amikor azt várom, hogy érezzem a love-ot, pusztán az jó dolog, de a szeretet az fáradozik. Az megfogja a dolgok nehéz oldalát. Vagyis erőfeszíték. A szeretet az fáradozik, a reménység az pedig álhatatos, kitartó. Ez a három dolog. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk akkor, hogy a reménység az a legfontosabb a reménynél a kitartás és az álhatatosság. A hit az pedig cselekedetekben és jó tettekben nyilvánul meg. Ismerjük a Jakab levelet, de csak a Galata levélből egy biblia verset írtam ki, hogy Jézus Krisztusban se a körülmetélkedés, se a körülmetéletlenség, se ennek az elvárásnak, vagy annak az elvárásnak a megfelelése, nem használ semmit, hanem egyedül a szeretet által munkálkodó hit. Vagyis a szeretet által tud munkálkodni a hit. A másik a szeretet fáradozása, az pedig azt jelenti, hogy a szeretet az nem érzés, hanem kemény munka. Tehát amikor azt várom, hogy érezzem a love-ot, pusztán az jó dolog, de a szeretet az fáradozik. Az megfogja a dolgok nehéz oldalát. Vagyis erőfeszítés.

Se a körülmetélkedés, se a körülmetéletlenség, se ennek az elvárásnak, vagy annak az elvárásnak a megfelelése nem használ semmit, hanem egyedül a szeretet által munkálkodó hit. Vagyis a szeretet által tud munkálkodni a hit. A másik a szeretet fáradozása, az pedig azt jelenti, hogy a szeretet az nem érzés, hanem kemény munka. Tehát amikor azt várom, hogy érezzem a love-ot pusztán, az jó dolog, de a szeretet az fáradozik. Az megfogja a dolgok nehéz oldalát. Vagyis erőfeszítéssel jár a szeretet. Az a szeretet, amiben nincsen erőfeszítés, az nem ugyanaz, amiről a Biblia beszél. A szeretet fáradozik. Ez azt jelenti, hogy fáradtsággal, erőfeszítéssel, esetenként van úgy, hogy álmatlansággal jár, gyötrődéssel, mert szeretsz. És leteszed az életedet, és lehet, hogy éjszaka is fölkelsz, és imádkozol. Könyörögsz, esedezel, vagy hálát adsz. És lehet, hogy nem magadért. A szeretet egy olyan hajtóerő, azt mondja itt Pál apostol, ami másokért való áldozatos munkára, erőfeszítésre késztet, és képes tenni, készé tud tenni. A reménység, ugye azt olvassuk, hogy az álhatatosság, az a legfontosabb, tehát a reménység ugye kitartással, hosszú tűréssel, rendíthetetlenséggel, álhatatossággal jár együtt, és ezzel függ össze, és enélkül könnyen elveszíthetjük a hitnek és a szeretetnek az áldásait. És sokszor úgy vagyunk, hogy a reménységet azt egy ilyen plusz áldásként gondoljuk, de majd meg fogjuk látni, hogy erőfeszítést kell tenned, hogy a reménységet megtartsd. Erőfeszítést kell tenned, hogy a reménység működésben tartsa a hitet és a szeretetet is. A következő kérdés, ugye egy nagy kérdés, amit a múlt alkalommal röviden elmondtam, hogy hogyan jön létre egyáltalán a reménység, és mi a reménységemnek a forrása. Mert ha érzés, vagy egy ilyen múló, ez az amaz, vagy a körülményektől függ, hát akkor nem sok stabilitás van az egészben. De a Péter apostol első levele, első fejezet, harmadik verse, amit a Évet is beírtál a zárt Facebook csoportba. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Tehát az azt jelenti, hogy a víztől és szellemtől való újjászületésünk közvetlen gyümölcse az élő reménység. És azért, mert a forrása Jézus Krisztus halálból való föltámadása. És Jézus Krisztus a halálból föltámadt az érzéseimtől, a körülményektől, próbáktól, nehézségtől, vidámságtól, szomorúságtól függetlenül. Vagyis amikor víztől és szellemtől újjászülettél, akkor ennek az eredményeként bejött a szívedbe, bejött a lelkedbe az élő reménység. És ez a reménység, ez nem teljes, tudjuk. Mert ez a reménység az Jézus Krisztus megjelenésekor fog beteljesedni. Akkor lesz teljes. Addig erre a jövőbeli eseményre készülünk. És erre az összpontosítunk, vagyis a reménységünknek a fókuszába Jézus Krisztus visszajövetele van. A forrása az, hogy miből fakad, az az újjászületésem. Mert Jézus Krisztus halála és föltámadása az, amiből van az élő reménységed, és ami pedig föntartja az, hogy nézek előre valamire, amikor az üdvösségem teljességgé válik és beteljesedik, az pedig Jézus Krisztus visszajövetele. És a zsidókhoz írt
Levél 3. fejezet 6. verse.

0: mondja, hogy a reménységet, hogy mindvégig megtartani, ez egy kulcs dolog, ez a megtartani. Krisztus azonban, mint fiú, ott áll a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk. Tehát a remény az, amit nem adhatsz föl. És rendíthetetlenül, tudatosan ragaszkodnom kell hozzá, és a címe is, ami a prédikának a címe, az egy horgony, és a horgonyt nem engedem el, mert a horgony az, ami a hajónak, ha megnézed, nincs semmilyen stabil pontja a nyílt vizen, amihez viszonyíthassa magát. Amikor kidobja a horgonyt, az lemegy a mélyre, és beleakad a sziklába, és ez a biztos pont, ami neki stabilitást tud adni, viharok közt, a bizonytalanságba, erre, arra, amarra. És a reménység horgonya, a remény az, amit nem adhatsz föl, semmilyen körülmények között nem engedheted el, mert ahhoz, hogy valóban, amit olvasunk, hogy tényleg Isten népéhez, Isten házához tartozónak tudd és érezd magad, hogy ne tudjon ebből az ördög kibillenteni az elmédbe, az érzéseidbe, ehhez szükséges, hogy a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig megtartsuk. Vagyis azt is jelenti, hogy ez nem egy belső passzív várakozás csupán a reménység, hanem amit Pali is mondott, hogy dicsekednem kell, ha úgy tetszik, akkor egy büszke vagyok az Úrra, és erről beszélek, mert az én Uram, az én Istenem él. Jézus Krisztus, aki csodatevő, gyógyító, szabadító, és a róla való nyílt, bátor, bizonyságtevés, dicsekvő lelkület, az, amit muszáj megtartanom ahhoz, hogy az ördög ne tudja elvenni azt a gondolatot, azt a bizonyságot, a hited azon részét, hogy Isten népéhez tartozol. Az ördög szeretne kibillenteni, elbizonytalanítani a reménységet felől. Mert nagyon jól tudja, hogy a hitet felől nehezebb. Jól tudja, hogy a szeretetre elkötelezted magad, persze sokszor nem cselekedjük, nem érezzük, vagy nem mondjuk, de a reménységnél kezdi. A reménytelenséget akarja behozni, a reménységet akarja elhomályosítani, mert akkor az összes többinél sikerre jut. Csak nagyon röviden ismerős alaptanításokból a hit és a reménynek a kapcsolata. Ha Tesszalonika levél, tehát újból, a hit az cselekedeteket eredményez, a szeretet az fáradozásra indít, erőfeszítéseket tesz másért, a reménység az pedig álhatatos, maradandó. Ugyanakkor azt is beszéltük, hogy az újjászületésünk gyümölcse az élő reménység, és ez Jézus Krisztus halálából való föltámadása által van, és a reménységünk Jézus Krisztus visszajövetelére fókuszál, és azt látja. A zsidókhoz írt levél 11-es fejezet első verse ismerős, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, annak a bizonyossága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek, az ószövetségi szentek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta és teremtette, és minden, ami látható, a láthatatlanból állt elő. Csak néhány axióma. A hit az valóság. Tehát az nem feltevés, az valóság. Tehát valaminek a végső lényegi alapja és kiinduló pontja, azt mondja a Biblia. Tehát a hitnek erre a bizonyosságára támaszkodik és épül a reménység. És igaz az is ezekből a szavakból, hogy hit nélkül a remény az puszta önámítás, amit a Pali is mondott, hogy különben csak ámítom és hitetem magam, ha jót várok, de nincs alapja. Az alapja az Isten beszédébe vetett hitem. És az Isten beszédébe vetett hitem, mert a reménység az az Isten beszédébe vetett hitre épül. És emiatt a láthatatlan jövőre tekint, mivel Isten beszéde láthatatlan, és Isten szava a láthatatlan, a láthatatlanból hozza elő a láthatót. Ezért a reménységemnek az alapja, ha megnézed, az láthatatlan. És ezért elengedhetetlen, elválaszthatatlan a hit és a reménység. És ez fontos tudni. Mert minden valódi reménységnek a fókuszába, ugye a kiinduló pontja Jézus Krisztus föltámadása, a fókuszába pedig az ő visszajövetele áll. A Tituszhoz írt levél második fejezet 11-es versétől olvasom, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget, a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. Várva áldott reménységünket és a mi Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Tehát figyeld, mi áldott boldog reménységünk, így beszél a Biblia. Tehát az a mi nagy Istenünk, az üdvözítő Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenése. Ez a ő visszajöveteléről beszél. És ha megnézem, hogy kezdődik ez az egész, hogy az üdvözítő kegyelem tanít. Tehát a kegyelem az oktat. Mégpedig arra, hogy megtagadjunk istentelenségeket, kívánságokat, és istenfélő szent életet éljünk. A kegyelem erre tanít. És miért élek így? Miért szánom erre oda magam? Azért, mert várakozással tekintek Jézus Krisztus visszajövetelére. Azt mondja, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére tekintek. És ha ezt nézed, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megjelenésének, dicsőséges megjelenésének a reménysége egy szent, egy istenfélő életre indít. Vagyis szentségben élni, tisztaságban élni, istenfélő életet élni reménység nélkül nem működik. Nem tudod megcsinálni. Mert mi az, ami energiát ad, hogy holnapra nézel, a vele való találkozásra nézel. Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére nézek. Ez a reménységem is. Ez az, ami mire ösztönöz, egy tiszta, egy szent életre bátorít. Ahogy János is mondja az első levelébe, a harmadik fejezet, harmadik versébe, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, ahogy ő maga is tiszta. A tisztaságra és a szentségre a legnagyobb ösztönző erő az életünkbe az az élő reménység. Az, hogy Jézus Krisztus tudom, hogy meghalt és föltámadt értem, és tudom, hogy visszajön értem, és fogok vele találkozni. És az ő dicsőségeiben való találkozás reménysége az, ami engem motivál arra, hogy egy istenfélő, egy önfegyelemmel, önuralommal teli tanítványi életet éljek szent módon. Ez az, ami bátorít, és ott mozgat belül. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére, hogyha nézek előre, akkor ez egy istenfélő életet eredményez. Másrészt pedig a reménységemnek egy másik gyümölcse, hogy a valamilyen módon kivon, kihúz, kirángat az időnek a fogságából, tömlöcéből, és valamilyen módon behúz, bevon, beköt az örökké valóságba, mert Jézus Krisztus visszajövetele mire emlékeztet? Nem az idő végére, hanem arra, hogy elkezdődik egy örökké valóság, egy szellemi módon vele. Vagyis az aggódás az mitől jön? Nagyon sokszor az aggódás az időbe való bezártságtól függ, vagy abból fakad. Mert hogy akkorra nem lesz meg, így nem lesz meg, ez nem lesz meg, az nem lesz meg. És amikor a reménységedet az örökkévalóba beleveted, belekapaszkodsz, és Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelére néz a te szíved, a lelked, az elmét, akkor valamilyen módon az időnek a fogságából kiragad, és az aggódásnak a szűk tömlöcét úgy szétrobbantja. És ez kihat az egész életmódra. Hogyha ezt most egy imával összefoglalom, és egyet értesz vele, akkor mondd el velem együtt, hogy egy ilyen reménységet, ami az idő rabságából egy istenfélő, szent életre, Jézus Krisztus föltámadásából fakadó, és az ő dicsőséges visszajövetelére néző, élő reménységre sarkal, ezt fogjuk kérni az imában. Tehát nem egy zsákba macska lesz. Mennyei atyám, olyan reményt akarok, ami erről most szó van. A te segítségedet kérem, Istenem, hogy ebben a valóságos reménységben éljek. Rád akarok összpontosítani, hogy istenfélő életet élhessek. Hogy megszabaduljak az idő rabságából, az aggódás béklyóiból, és várom a te visszatérésedet. Uram, a te beszédedbe vetett hittel kérlek, add az én szívembe, a lelkembe, az elmémbe ezt a reménységet, ami él, soha nem hal meg. Köszönöm, hogy meghallgattál, és megadtad a kérésemet a Jézus nevében. Amen. Tehát néztük, hogy a Jézus Krisztus föltámadása által az újjászületésünkön keresztül bejött az élő reménység a szívünkbe. De ha megnézed, ennek a forrása mi? És a 2. Tesszalonika 2-ben van egy mondat, vagy egy fél mondat, ami úgy megragadott. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Tehát ha megnézem, a reménység forrása Isten szeretete. Isten maga a szeretet. És ő nem csak csinálja a szeretetet, hanem ő maga az. És amikor bármilyen módon belekapcsolódsz, vele kapcsolódsz, közösségbe lépek vele, a reménységgel, a reménység Istenével lépsz közösségbe. És a reménységhez kapcsolódsz, mert a forrása a reménységünknek, maga Istennek, az Atyának a szeretete. És Jézus Krisztus által jön ez a reménység nyilván hozzánk, és azt is olvassuk, hogy ez egy kegyelemből való ajándék. Ez azt jelenti, hogy nem tudom elvenni csak úgy, megragadni, kérnem kell, és hitáltal el kell fogadnom. Isten ajándékba odaadta, de ugyanúgy, hitáltal tudom megragadni, mint az üdvösséget, hitáltal tudom a reménységet is megragadni, mint a gyógyulást. Hitáltal kell elfogadnunk. És az van még benne egy másik is, hogy a reménység az örökké való. Tehát a reménység az örök, és nincs alávetve az időnek, nincs a reménységednek, az élő reménységednek vége. Nincs vége egy betegséggel, nincs vége a reménységednek, ha viszály van, ha meg nem értés van, nincs vége a reménységednek, ha szükség van, ha próba van, mert a reménységed az örök. Mert a reménységed nem a körülményektől függ, hanem a reménység Istene a forrása, az ő szeretete a forrása, és Jézus Krisztus föltámadásából az újjászületéseden keresztül gyümölcsként ott van benned, és hitáltal mindig meg tudod ragadni, és él benned. És azt olvassuk a következő, hogy megerősít egy tiszta, szent életre. Még egy dolog, amit jó így lefektetni, hogy a reménység is az üdvösségünk része. Ugye a Kolossze levélbe Előtte még a Róma levelet olvasok el. Római levélben, hogyha megnézzük, előtte a római levél, 8. fejezet, reménységben, ugye emlékeztek, hogy Károli talán így fordítja, hogy reménységben tartatunk meg. Tehát reménység által van az üdvösséged. Az így is fordítható pontosan. Tehát reménységben van az üdvösséged. Ez nem azt jelenti, hogy átveszi a hitnek a szerepét, nem veszi át a szerepét. Olvasom, de az a reménység, ami látható, az nem remény. Ki remél olyasmit, amit már lát? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal és buzgón várjuk. Tehát a reménység által, reménységben van az üdvösségünk, tehát ez az üdvösségnek egy lényeges része. Ez nem azt jelenti, hogy most ki akarom cserélni a hittel, de remény nélkül nincsen valóságos üdvösséged. Amikor üdvösséged van, az mindenképpen előre viszi a jövőbe, az örökké valóságba köti a lelked. A remény a holnapba, Jézus Krisztus visszajövetelére fókuszálja a szívem, a lelkem. Van egy kijelentett titok, amiről Pál apostol beszél, és most jövünk a Kolossze levél első fejezetéhez. Azt mondja, hogy azt a titkot, ami el volt rejtve időktől fogva, örök időktől fogva, nemzedékek óta, most kijelentette az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között a titok dicsőségének a gazdagsága. Mi? Hogy bennetek van a Krisztus a dicsőség reménysége. Vagyis a dicsőség reménysége nem majd csak eljön, igen, eljön. Az ő visszajövetelekor eljön, és az üdvösség akkor lesz teljessé számunkra, a lelkünk számára és a testünk számára is. De már most a dicsőségnek a reménysége, a Krisztus, az benned van. Hitáltal benned él. Amikor a reményt keresed, egy kilátástalan helyzetbe kutatod, hogy mi az, ami reményt fakaszt, akkor keresd ott legbelül, mert befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, és ez a dicsőségnek a reménysége ott él benned. És Jézus Krisztus nélkül nincsen valóságos reménység. Jézus Krisztus nélkül egyszerűen nem működik a benned élő reménység. És viszont is, hogy reménység az nem valóságos, és úgy könnyen elillan, és déli bábként tud szerte foszlani, ha nem Jézus Krisztusban gyökerezik. Nem az ő feltámadásába, és nem az ő visszajövetelére néz. Mindegyikünk tapasztalta már azt, hogy volt, amiben volt reménységünk, aztán átélt mindegyikünk már reménytelen helyzetet is, és időszakot is. Én úgy gondolom, hogy ahogy küzdeni kell egy hívő embernek a hitért, úgy küzdeni kell minden hívő embernek a reménységért is. Harcolnod kell érte. És nem szabad beadni a törölközőt, bedobni, beadni a kulcsot, ha eltűnik, vagy kezd elillanni. Akkor kell tennem valamit annak érdekébe, hogy az a reménység visszajöjjön, az a reménység megerősödjön. És hát hogyha imádkoztál már ilyet, kértél már ilyet az Úrtól, hogy Uram, növeld az én hitemet, tanítványokat emlékszel, hogy ők kérték, Uram, növeld a mi hitünket. Utána a apostoli levelekbe néhány évtized múlva leírták, hogy hogy növelte Isten az ő hitüket. Emlékeztek rá? Hát ilyen próba, olyan próba, stb. Amikor kérted már, nem tudom, emlékszel-e, kértél már Istentől olyat, hogy Uram, növeld a reménységemet. Akkor megnézzük, hogy mit csinál Isten, mert az a helyzet, hogy ugyanazt. Mert Isten azt akarja, hogy a reménységed az megerősödjön, stabillá váljon, rendíthetetlen legyen, kikezdhetetlen legyen. Ne tudja az ördög ellopni, ne tudja az ördög kiradírozni az érzéseidből. A nehézségeken és a próbákon keresztül fog vinni, ha te vágysz egy erőteljes reménységre, egy olyan horgonyra az életedbe, ami stabillá tesz. A Római Levél 5. fejezete, az első néhány vers erről szól, mivel tehát hitáltal igazultunk meg, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa szabadultunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel, próbákkal, nyomorúságokkal is tudjuk, hogy a szenvedések és a próbák álhatatosságot munkálnak ki. Az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete ki lett töltve a szívünkben a nekünk adott Szent Szellem által. Hát úgy is megfogalmazhatnám ugye a lépcsőfokokat, hogy a reménységhez vezető út próbák, abba való kitartás, álhatatosság, kipróbáltság jön, és létrejön az erősebb, biztosabb, stabilabb remény. Hát az álhatatosságnak a kulcsa szerintetek mi? Az álhatatosság. Igen. Hogy ki kell tartani. Az egyetlen módja, hogy megtanuljunk kitartani, hogy kitartunk. Az egyetlen módja, hogy kitartsak a reménységbe, hogy nem engedem el a reményemet. Az egyetlen egy módja, hogy kitartok a hitbe, hogy nem engedem el a hitemet. A Római Levél 8. fejezet 37-es versét ismerjük, hogy mindezekben ő az, aki fölöttébb diadalra vezet, mert szeret minket, stb. Stb. Ez azt jelenti, hogy a próbákba, ha Isten beleenged, akkor többel jössz ki belőle, mint amivel belementél. Egy nagyobb hittel, nagyobb reménységgel, és egy nagyobb testvérek felé való szeretettel. Mert rájössz, hogy a szeretetem feléd, egymás felé nem az érzéseinktől függ, hanem Jézus Krisztus föltámadásától és visszajövetelétől, és azért, mert ő tölti belénk újból és újból, folyamatosan. És az sokszor azt mondja, hogy elszenvedve egymás szeretetbe. Ez néha kínlódás, néha gyötrődés, néha összeszorítom a fogam, de elköteleztem magam, mert a szeretet az egy kötelék, az egy kötél, és az tökéletes. Soha senki nem tudja elszakítani, ha nem engeded el. Ha nem engeded el a reménységnek a kötelét, a horgony kötelet, soha senki semmikor nem tud elszakítani attól. Ilyen. Akkor a másik ugye a próbák, de Uram, nincs más mód, hogy reménységre jussak, és nincs más mód, hogy reménységben növekedjek, de azért Isten készített más módot is, az ő beszéde által. Róma 15:4-et, hogyha megnézzük, azt mondja, hogy amiket régen megírtak, ami tanúságunkra írták meg, hogy álhatatossággal és az írások vigasztalása által legyen reménységünk. Úgy is megfogalmazhatom, hogy a Szentírás mind a 66 könyvét azért írattatta meg Isten, hogy legyen reménységed. Amikor a reménytelenség úgy megtámad, amikor próbába vagy, megpróbáltatásokon mész át, akkor reménységre van szükséged, ilyenkor fordulj Isten beszédéhez. Mert benne vagy a próbában, a próbához nem kell odafordulni. Hanem fordulj oda Isten beszédéhez, és azt mondja, hogy a írások vigasztalása által reménységet fog neked adni. Mit csinálj? Tanulj, memorizálj dolgokat. Dedósnak, kisiskolásnak tűnhet, de Isten beszéde gyermeki szíveknek adatott. Egy gyereki szívvel, egyszerű, nyitott szívvel forduljunk mindig oda Istenhez. A 119-es Zsoltárba fölírtad az Isten tisztelet előtt fölolvasandó között, csak nem olvastuk föl, ott is legalább háromszor előfordul, hogy a te beszédedben, a te ígéreteidben van az én reménységem. Mert Isten az ő szavát nem csak azért adta, hogy olvassuk, és legyen egy program Isten tiszteletek előtt, összejövetelek előtt, hanem miközben olvasod, megnyílik a szíved, megnyílik a lelked előtte, reménység fakad. A hit hallásból jön, és miközben hallod, a hit is növekszik, de a reménységed is növekszik a te lelkedbe, az egész lényedbe. És tudod, amikor reménytelenség, a csüggedés, a kilátástalanság úgy kerülget, vedd elő a Bibliát, és kezd el olvasni, és hozz egy döntést, egy elhatározást. Uram, addig nem teszem le, amíg nem szólsz hozzám, és nem gyullad remény a szívembe. És azt veszed észre, hogy Isten beszédét olvasva, és lehet, hogy nem jelent meg se angyal, se kép, se menny, nincsen semmi látomás, elragadtatás. Egyszerűen csak Isten beszéde mit ér el benned? Azt eredményezi, hogy kigyullad a reménységnek a lámpája. És a holnapot már nem egy depresszióval, nem aggodalmaskodással, nem kétségbeeséssel, félelmekkel, frusztráltsággal várod, hanem Jézus Krisztus visszajövetelére nézve várom a holnapot. Amen. Amen. Engem ez nagyon bátorított. És amikor azt nézem, hogy a próbákon keresztül erősíti a reményemet, az ő beszédén keresztül létrehozza, behozza, megújítja a reménységemet, van még egy, Róma 15-13-ot ismerjük mindannyian, a reménység Istene, töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek reménységben a Szent Szellem ereje által. Tehát Isten be akar tölteni örömmel, be akar tölteni békességgel, és azért, hogy a reménységben bőségben legyél. Ő a reménységnek az Istene, és nézd meg, hogy a reménységünk az Krisztus központú. Az a reménység, ami nem Krisztus központú, az elillan. Nincs biztos alapja. Azért Krisztus központú, mert a föltámadásából fakad. Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül való megnyilvánulásából fakad. És Jézus Krisztus visszajövetelére nézve, fókuszálva jön a szívedbe. Ilyen egyszerű. Vagy az ő beszéde, és Jézus Krisztus az ő testélet szava. Tehát amikor olvasod, a Szentírást befogadod, az azt jelenti, hogy a testélet szó kezd benned is testé lenni. Ez egy óriási kihívás lehetett maga Jézus Krisztus számára is, amikor itt volt a földi pályáján. Szerintetek, amikor azt mondja, hogy zsidókhoz írt levél, hogy szenvedések által tanulta meg az engedelmességet, mi sokszor csak azt gondoljuk, hogy a 3,5 év alatt mennyit szenvedett. Írástudók, farizeusok, meg a keresztem, stb. Én úgy gondolom, hogy szenvedett ott a családjába is. Rokonok közt. Mert nem értették. És ott szenvedett, mert látta, amit ők nem láttak. Értette, amit ők nem értettek. Megtett volna szinte mindent, hogy megmentse őket, de nem tudott mit csinálni. Nem volt itt az ideje, hogy beszéljen arról, és eldöntötte, hogy addig nem fog beszélni, míg az atya nem mondja. És az atya nem mondta 30 évig, és kínlódott, ez egy gyötrődés volt számára, hogy miért nem értitek, miért nem látjátok. És sokszor úgy van, hogy amikor általad szeretett szemét szeretnél valamire eljuttatni, és megteszel mindent, hogy értse, és nem érti, és nem érted, hogy miért nem érti. És rájössz, hogy igazából nem rajtad múlik. Meg tudom tenni, ami rajta múlik, és a többit pedig oda viszem Istenhez. És kérem őt. És majd meglátjuk, hogy olyankor ő mit is csinál. És akkor nézzük azt, hogy a remény a következő fegyver. Ismerős nagyon jól tudjuk. Föl is olvastuk, hogy a reményteljes jövőt készít, ami számunkra a Jeremiás könyvéből. Tehát nem mindegy, hogy mikről gondolkodunk. Volt 2 hete beszélt a Pól erről talán, hogy, vagy nem korábban, egy hónapja. a remény, hogy az új dolgokon gondolkozzunk, és azokról gondolkodjunk. Hát a reménység, az Efezusi Levél 6. fejezetét ismerjük ott a 10. verstől, hogy a mi harcunk a szellemi erők ellen van, akkor felsorolja a szellemi fegyvereket, és köztük van a reménységnek a sisakja. Ezeket ismerjük, és azt is tudjuk a 2. Korintus 4-ben, Pál apostol elmondja, hogy a mi küzdelmünk nagy része itt az elmébe zajlik. A gondolatok, az érzéseink, a pszichénk, a lelkünk az ellen küzd, és az ellen rendkívüli erőfeszítéseket tesz az ördög, mert nagyon jól tudja, hogy ez a könnyebbik út egy embernek, egy hívőnek a befolyásolására. És nem úgy születtünk újjá, hogy ezek a szellemi fegyverek rajtunk lennének. Akkor nem írná Pál apostol, hogy vegyük föl. Hanem a lehetőségünk van meg, ahogy újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől, hogy fölvegyük ezeket a szellemi fegyvereket, és vegyük föl. Nekünk kell eldöntenünk, döntést hoznunk, és nekünk kell időt ráfordítanunk újból és újból nap mint nap. És hogyha már 20 éve vagy keresztény, akkor 20-szor 365 kiszámolta, tehát minden nap meg kell csinálnod. Amelyik nap nem csinálod meg, és ez nem azt jelenti, hogy egy imát elmondasz. Mert van, amikor elmondasz, van, amikor egy megvallás, van, amikor dicséred az Urat, de újból-újból azt a reménységnek a sisakját, a védelmet az elmémnek, azt aktiválnom kell. És mivel tudod aktiválni az elméden a védelmet? Az imával. Az Efezusi Levél 6. fejezet 18-as verse, ott úgy fejeződik be a szellemi fegyverek, emlékeztek, hogy és végezetül minden imádsággal. És ez a minden imádsággal. Muszáj, hogy beleadjam a lényemet, mert az ördög úgy van, mi sokszor úgy gondoljuk, hogy jön nagy dire-dura, és akkor én is jó fölkészülök, és akkor ellenállok a gonosznak, és akkor reménységem szerint az Úr erejével ellenállok, az meg elfut. Az ördög legtöbbször nem így dolgozik, hanem az ördög úgy dolgozik legtöbbször, hogy egy ember föladja, hogy a reménységét akarja elvenni. Ha elveszi egy hívőnek a reményét bármifelől, azon a területen föl fogja adni. Azon a területen bedobja a törölközőt. Nem a tragédia, nem a vereség, nem a kudarc, nem a szégyen, nem a betegség, hanem a reménytelenség tudja megfordítani a keresztényt, az ellenséggel hátat, és nem foglalkozok vele. De a szellemi fegyvereket, ismerjük a tanításokat, ha megnézzük, mind előről védenek. Ha hátat fordítok az ördögnek, akkor a hátam védtelen. A reménytelenség az, amivel az ördög el tudja azt érni, hogy nem foglalkozok vele, nem érdekel, és hátat fordítok az ellenségnek. Ne tedd, mert sebezhető vagy akkor. Ne tegyük, akkor sebek keletkezhetnek, és a reménytelenség miatt hátat fordított keresztény az sebezhető, kikezdhető, és könnyen bedobja a törölközőt. Az 1 Tesszalonika 5-8-at, ha megnézzük, ugyanígy a reménységnek a sisakját Pál apostol itt úgy fogalmazza, hogy a üdvösségnek, a reménységnek a sisakja. Tehát a reménységnek a sisakja az az üdvösségnek a sisakja. Az üdvösségnek a sisakja az a reménységnek a sisakja. Tehát a csüggedés az, tudnunk kell, hogy az nem csak pszichikai, lelki elfáradt hangulatnak a következménye, vagy érzése, hanem van úgy, hogy a csüggedés, a reménytelenség az gonosz szellem. Démon. Nem kell minden bokor mögött démont látni, de azért van belőle rendesen. Ha pedig szellem, akkor nem tudod mentális megújítással megoldani ezt a területet, hanem segítségül kell hívni az Úrnak a nevét, és nem egy mentális állapot pusztán, hanem egy szellemi befolyásoltság. Ebből a szellemi befolyásoltságból pedig úgy lehet, ha fölöltözöm a fegyvereket, megállok hitben, megragadom a reménységnek a horgonyát, és ellenállok a gonosznak. És azt veszed észre, hogy elmegy. Elmegy. És kitisztul. És a sötétség szűnni kezd, mert az igaz világosság már fénylik. És ez már nem csak akkor egy ilyen megvallás lesz, hanem megtapasztalás lesz a számomra. A próbákban, nehézségekben, a kihívásokban az egy feladvány, hogy minden helyzetben fölvegyem az üdvösségnek, reménységnek a sisakját. Amit a Kati mondott, hogy mit csinálok, amikor támad a reménytelenség. Nem csak akkor kezdem el megvallani a proféciákat, az ígéreteket, amikor úgy jól mennek a dolgok, hanem pont akkor veszed elő, amikor úgy érzed, hogy nem mennek jól a dolgok, amikor úgy érzed, hogy a körülmények mást diktálnának. És hogyha üdvösségre jutottunk, az még nem biztos, hogy az elmém az üdvösség sisakjának a védelme alatt van. Ezt külön aktiválnom kell imával. Ha az hálaadás, akkor hála. Ha könyörgés, akkor az. Ha közbenjárás, ha dicsőítés, ha megvallás, ha szellemi harc. De muszáj. Nem azért, mert Nemes Pali ezt mondja. Nem azért, mert a pásztor nyüstöl. Hanem azért, mert lét érdeked, hogy a holnapot pozitívan lásd, hogy holnap bemenj az ígéretekbe, hogy holnapra belejuss az Isten által megígért dolgokba, azok valóságá váljanak, szükséges, hogy viseljük a reménységnek a sisakját. Ugye a reménység az az elménkben van. És a reménységnek, az üdvösségnek a sisakja az elménket, a fejünket, a gondolatainkat védi. Minél inkább bízok az elmémbe, annál nehezebb Isten beszédére támaszkodni. Minél inkább az elmédben bízol, egy-egy nehéz, kihívásos helyzet megoldásába, annál nehezebb lesz a reménységet megtalálnod. Ezért mondja Jézus, hogy legyünk gyermekek egy gyermeki bizalommal, mert ott nem az IQ, nem a gondolkozás, nem a tanult dolgok, nem ezek számítanak, hanem egy Istenbe vetett ráhagyatkozás, egyszerű gyermeki bizalom, ez számít. És amikor ez megvan, azt veszed észre, hogy a sisak, a reménység sisakja megerősödik, és már nem az elménbe levő, ha ez van, az van, ezt kell tenni, azt kell tenni, hanem Istennek a reménysége elkezd felszabadulni, és kiszorul, ki nem lesz helye a depressziónak, a letargiának, a kilátástalanságnak, aggodalmaskodásnak, a borúlátásnak. Ez egy harc. Harc az elméért. De tegyük meg. Ez azt jelenti, hogy vissza kell utasítani a negatív gondolatokat. Ne agyalj rajta. Ne következtesd, ne vidd a további lépéseket tovább. És ne engedj egy pessimista gondolatsor, hogy egymás után gördüljön az agyadba. Óhatatlanul meg fog támadni egy-egy negatív, reménytelen, csügget, kilátástalan gondolattal az ördög. Mindegyikünket. Egyikünk se kivétel. De nem szabad engednem, hogy ezen agyaljak. És a legjobb ehhez Biblia verseket, Isten beszédét tanulnom. Mert olyankor már nem kell akkor elővenni a Bibliát, elővenni a konkordanciát, hanem a Szent Szellem eszedbe fogja juttatni. És akkor csak följön, és akkor kimondod, A legjobb bizonyság ez arra, amikor álmodban is ellene tudsz állni ezeknek. Az azt jelenti, hogy beült. A szellemed él, és a lelkedbe áthatott, és a lelkedet is átjárta. És ezeket fontos kimondanunk újból és újból. A reménységedet, Istenbe vetett, Isten beszédébe vetett reménységedet. Ez biztosítja, amikor kimondod újból és újból az áldott, boldog reménységedet, Jézus Krisztus visszajövetelére nézve, tudod ezt megtenni, nem egy álságos, vallásos képmutatás ez. Ez nem egy álkép, amit fölveszek, hanem nézem Jézus Krisztus visszajövetelét és a vele való találkozást, és erre nézve valóságos a reménységem minden helyzetben. És ez biztosítja számodra a hitet is, hogy a hitből se tud kimozdítani az ördög. Ez biztosítja számodra azt, hogy tudsz szeretettel erőfeszítést tenni, és áldozatot hozni bárkiért, aki ott van a kezed ügyébe, környezetedbe. És a befejező szakasz az a reménységnek a horgonya. Ismerős ez a kedvenc karkötő, képeslap, egy horgony, kötéllel, az a mind a reménységről szól. Sok ilyet láttatok. A reménység nélkülözhetetlen. A szellemi fegyverzetünk létfontosságú darabja a reménység. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 11-es verstől olvasom föl, illetve a 18-ast olvasom most csak föl. Azt mondja, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik őhozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Tehát itt Ábrahámról szól, a hitnek az atyáról, és azt mondja, hogy Ábrahám bizalmának két alappillére volt, Isten kimondott szava, beszéde, ígérete, másrészt pedig az esküje. És az első kép a reménységről, ez az egész szakasz egyébként a 19-es, 20-as verset olvasom. Nézd meg! Ragadjuk meg az előttünk levő reménységet, ami a lelkünknek erős és biztos horgonya, ami beljebb hatol a kárpitnál. Ahová útnyitól bement értünk Jézus, aki örökre a Melkizedek rendje szerinti főpap lett. Két kép van ebbe, amit Ábrahám, ami hit példánkkal kapcsolatban előhoz. Az első kép az az oltárszarva. Az oltárszarva olyan, mint a reménység, hogy a reménység egy menedék. Ha valaki üldöztek, és menedéket keresett, akkor az oltár szarvához bemehetett, megragadta azt, és akkor ki kellett vizsgálni, és csak utána lehetett ítéletet elhozni, a királyok könyvébe van. És a reménység olyan, hogy meg tudod ragadni az oltár szarvát, és hittel, ahogy megragadod, ez egy menedéket ad az életedbe. Mert az oltár az az áldozati hely, ahol Jézus Krisztus megáldoztatott, gyakorlatilag Jézus Krisztus kereszt áldozatát ragadod meg. De most ez a másik kép viszont a horgony. Azt mondja, hogy a remény a lelkednek, a pszichédnek a horgonya. Mondd ki velem együtt. Uram, hiszem, hogy a reménység a lelkemnek a horgonya. A gondolataimnak horgonya, az érzéseimnek a horgonya, az akaratomnak a horgonya. És ahogy mondtam, a hajó a nyílt vizen semmi biztos ponthoz nem tud kapcsolódni, csak akkor, ha kiveti a horgony, és az a horgony valami biztosra talál. És ilyen az időbe, itt a téridőbe, a földi életbe, nincsen olyan biztos pont, amiben bele tud vetni a reménységet, horgonát, csak az örökkévalóba tudod belevetni, és oda tudsz belenyúlni, és a reménységet pont erre adta Isten, hogy a reménységed egy olyan horgony, hogy beveted, és a szentek szentjébe, a mennybe, az örökkévalóba, a láthatatlanba beköti nem csak a szíved, a szellemed, hanem a láthatatlanba beköti Isten jelenlétébe, az örökkévalóságba, a tisztaságba, a szentségbe, a dicsőségbe, az Atya teljes szeretetébe, vigasztalásába beköti az érzéseimet, beköti a gondolataimat, beköti az akaratomat, és egyből már kihúz, kiránt a téridőnek az a szorító, aggodalmaskodást, félelmet, reménytelenséget keltő érzéseiből. Ezt csinálja a reménység. Biztos és erőteljes. És van benne egy bátorság. Beljebb megy, nem áll meg, szabad utat adnak, Isten jelenlétébe viszi bele, belerántja a lelkedet. Mert sokszor úgy van, hogy a szellemünk olyan könnyen repes és repül és szárnyol Isten jelenlétébe, de van úgy, hogy a lelked nem akar. Olyan, mint egy szárnyaszegett veréb. Nem akar repülni. Vagy a házi liba. Úgy meghízott, hogy már nem bír repülni. De olyan, hogy Istennek a szeretete miatt a reménységed elkezdi bevonni, ahogy tudatosan belemélyezted a szentek szentjébe, a dicsőség reménységébe, magába Jézus Krisztusban reményedet, azt veszed észre, hogy az érzéseidet is fölemeli a reménységbe. A gondolataidat is elkezdi emlékeztetni, megújítja az ő ígéreteit az elmédbe. És azt veszed észre, hogy elkezdesz ilyen dolgokról álmodni. A proféciákon kezdesz el gondolkodni és álmodni. Természetesen ehhez szükséges egy tudatos döntés is. És átvisz a reménység horgonya az időből az örökké valóságba, mert Isten az idő fölött is úr, és beköt valamilyen módon az angyaloknak a létterébe. Mert angyalok itt is vannak. Most is itt vannak Isten angyalai. És van úgy, hogy nem is gondolunk rájuk, nem is vágyjuk, hogy lássuk. Van, amikor úgy tudatosan törekszünk rá, hogy ó, Uram, de jó lenne látni, és kívánok együttműködni a te angyalaiddal. És tudod, a reménység az, ami beköti a lelkedet is, beköti a szentek szentjébe, az örökkévalóságba, a láthatatlanba, és már nem csak az öt érzékszervem által érzékelt dolgok foglalkoztatnak, hanem foglalkoztatnak a láthatatlan dolgok, és egyre inkább azt veszed észre, hogy a lelkedben is megadja Isten, hogy érzékelhess láthatatlanokat. Ez egy fantasztikus dolog. Ebben a világban élve olyan horgonyra van szükséged, ami biztos, ami áthatol az idő változékonyságából az örökké valóság változhatatlanságába. Az itteni bizonytalanságból az örökké valóság bizonyossága, biztosságába. És ez egy stabilitást ad. És beléphetsz. És a lelkedet horgonyként, ahogy Jézus Krisztusba belemélyezted, ez a horgony a bizakodó reménységed által beköti a lelked a mennybe, a szentek szentjébe, ahol ott van Jézus Krisztus főpapként, és közben jár esedez. És tudod, azt vettem észre, hogy amikor a reménységem megerősödik, az imádkozási kedvem megújul. Miért? Mert oda köti a lelkemet, ahol Jézus Krisztus közben jár. A főpap jelenlétébe köti be a lelkem. És ha nem volt kedvem előtte imádkozni, a reménységben megújulva azt veszem észre, hogy az ima fele való vágyom, elkötelezettségem is megújul. Mert oda köti a szívem, a lelkem, a gondolataim, az érzésemet, a döntésképességemet, ahol maga a főpapom, a közbenjáró esedezik értem. Egy imával szeretném befejezni. Amik elhangzottak, csak azokat szeretném így imába veletek együtt, amelyitek szeretné elmondani, mondd el velem, kérni, hogy megteljesedjen, megvalósuljon. Mennyi atyám, köszönöm a te szeretetedet. Köszönöm, hogy újjászültél élő reménységre. A te fiad Jézus Krisztus halálból való föltámadása által. Köszönöm neked, Jézus Krisztus. Az üdvösségem akkor lesz teljes, amikor te visszajössz. A testem is, a lelkem is akkor fog átélni teljességgel üdvösséget. Erre nézve reménységben élek. Köszönöm, Uram, hogy a te forrás, a szereteted a reménységem forrása. És a te szavaid, a te beszéded a reménységem forrása. Erősítsd ezt meg bennem. Köszönöm, Uram, hogy ez a reménység, ez él. Ez beköti a szívemet. Beköti a lelkemet, a gondolataimat, érzéseimet. Oda a mennybe, ahol te vagy. Ez a reménység horgony. Az örökké valóságba köti be az egész lényem. És te vagy Jézus Krisztus, a dicsőség reménysége, a reménység Istene, aki itt élsz a szívembe. És hadd mondjuk el együtt egymásra is a Róma 15-13-ot áldásként, hogy a reménység Istene töltsön be téged minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjél a reménységben a Szent Szellem ereje által. Amen.
1: Köszönöm. Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.